Hangverseny következik Bázelből, amelynek magyar vonatkozása is van, hiszen az előadók közt van Horváth Benedek zongora művész, aki Budapesten született és napjaink nemzetközileg is elismert magyar művészei közé tartozik. Tanulmányait a Zeneakadémia után a Bázeli Zeneakadémián folytatta Claudio Martínez Méner növendékeként. Több mint egy évtizede Svájcban él és dolgozik, ahol pedagógiai tevékenységet is folytat. Bázeli Zeneakadémián dolgozik. Rengeteg koncertet adott. Elsőként az 1978-ban született Jonathan Cairen 4 spanyol omás című kompozíciója hangzott el.

Lorca, Scarlatti, Cervantes és Picasso. E négy nagy művész előtt tisztelget Jonathan Cahren négy spanyol omás című kompozíciója, amit Chen Alevi, Simon Barczak és Jite Cheng adott elő. Most Beethoven opusz 95-ös F-moll úgynevezett szeriózó vonós négyese következik.

Beethoven F-moll kvartettjét a Gringolc vonós négyes adta elő. A darab írásakor a hajdani eszménykép Napóleon már fél Európát leigázta, és az a lány, aki feleségül kért, kikosarazta, úgyhogy elég rossz hangulatban írta ezt a darabot Beethoven. Most Szemlinszky D-moll triója következik, ebben a műben játszik Horváth Benedek.

Alexander von Zemlinszky D-moll trióját Chen Alevi, Christoph Cohen és Horváth Benedek adta elő, aki 2017-ben például New Yorkban eljátszott a Liszt egyik zongora versenyét, de fellépett többek között a Lucerni Fesztiválon is, szólistaként pedig több jelentés zenekarral dolgozott. Most Zemlinszky szimfonikus dalait halljuk.

Szemlinszki szimfonikus dalait Willard White és a Royal Concertgebouw zenekar adta elő, vezényelt Riccardo Sciai. Haydn 12 szimfóniát komponált London számára, az Ez-dur üsdob pergés szimfónia következik, az alcímét az elsötétet megelőző lassú bevezetőről kapta, egy ilyen folytott üsdob pergés hallható.

Joseph Haydn Ezdur szimfóniája, az Üsdopergés hangzott el a svájci ifjúsági zenekar jóvoltából. Haydn egyébként nagyszerűen érezte magát Londonban, Angliában. Két csúcspontja volt az útjának, az oxfordi díszdoktori cím és Rebecca Schroederrel, az ismert zongorista özvegyével való románca. Scarlatti Ezdur szonátája szól.

Domenico Scarlatti F-dur szonátáját Mauricio Sotelo átdolgozásában Chen Alevi, Daniel Borovicski és a Gringolc vonós négyes adta elő. Scarlatti már 10 évesen az apja által irányított nápolyi királyzenekar komponistája és organistája volt, és a 20-at sem töltötte be, amikor első operáját bemutatták. 4 óra van.

Antonin Dvořák édesolt egyszerűségéről és különös szenvedélyeiről. Az egyik legismertebb anekdóta, gondolom már hallották, hogy rajongott a mozdonyokért, Prágában gyakran kiment a pályaudvarra csak azért, hogy nézhesse az érkező és induló vonatokat. A barátai tréfásan azt mondták, hogy ha nem zeneszerző lett volna, biztos vasutasnak áll. Egy ismerőse megkérdezte tőle, hogy melyik karmester tartja a legnagyobbnak a világon. Dvořák állítólag mosolyogva azt mondta, hogy a mozdonyvezetőt, mert ő legalább mindig pontosan tudja, hogy mikor kell indulni és megállni. Dvořáktól a tüneményes opuszázas G-dur szonátinát hallgatjuk meg a Notturnóban.

Dvořák Gédu szonatináját Jezsveta Ivanova és Szanya Bizjak játszotta. A zene előtti kis történet egyébként jellemzi Dvořák szerény földközeli humorát és azt a gyermeki lelkesedést, amellyel a technika újdonságai felé fordult. Kodály Zoltántól következik a Missa Brevis.

Mihály Zoltán, Missa Brevisét a Dán Rádió énekkara adt elő, vezényelt Stefan Parkman. 1944-ben az Operaház pincéjében, a hangversenyteremmé átalakított ruhatárban, az oda menekült művészek előadásában hangzott el a mű bemutatója. Chopin Ezdurnak tűnjét játsza most Pyotr Alekszevics.

Chopin Ezdúr noktürnyét Piotr Alekszevics játszotta. Tanulmányai végeztével Chopin úgy tervezte, hogy hosszabb időre külföldre távozik, és ez így is lett. Bécs után Párizsban kötött ki, és tudjuk, hogy soha többé nem is tért haza. Couperin a Nemzetek szütjének francia tételét halljuk most a notturnóban.

Les Ambassadeurs együttes szólaltatta meg François Couperin nemzetek szvittjének francia tételét. Fernando Sor variációja következik, ami egy francia dalra készült. Sor Barcelonában született, és már fiatalon kivételes zenei tehetséget mutatott, bár eredetileg őt katonai pályára szánták.

Fernando Sor variációját Savidias La Torre adta elő. A komponista a napóleoni háborúk idején politikai okokból elhagyta Spanyolországot, élt Párizsban, Londonban és Moszkvában is. Gitárművészként Európa szerte turnézott. Most Mozarttól következik egy hangverseny ária.

La mia fiamma. Mozart hangverseny áriájának körüljegyzékszáma 528, Rost Andrea énekelt, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Vásári Tamás vezényelte. Mozart az ilyen jellegű áriáit általában kiváló énekesek megrendelésére írta. Ray Vaughan Williams zeneműve következik, a felszálló pacsirta.

Rayfon Williams a Felszálló pacsirta című kompozícióját Pekka Kuusisto és a Bázeli Szimfonikus Zenekar adta elő. A komponista a zene történetének egyik leghosszabb alkotói pályafutású szereplője volt. 1872-ben született. Most pedig a Labirinto együttes improvizációja szól.

A Labirinto együttes improvizációját hallottuk. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Maddalena Laura Rombardini Sirmen, Opus 3-as Ezdur vonós négyesét ismerhetjük meg. Szép dallamos neve van a hölgynek, reméljük, hogy a zenéje is ilyen. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Mátyus Otto és a műsorvezetője Németh Attila.

0: Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve. Ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot tegnap fogadta el az Európai Bizottság. Magyar Péter miniszterelnök ismertette. Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata. Posvai Gábor, sportért és felelős belügyminiszter közösségi oldalán hangsúlyozta, cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett fontosnak nevezte az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba elnök megbízatását. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közölte, az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja az NFI működését. Magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál rövidfilmes szekciójában. A Tesztpálya című 15 perces magyar-angol-amerikai alkotás a Zalazón tesztpályán játszódik. Rendezője az amerikai Lydia Cornett. Módosítani kellett a kékszalagvitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy minden vitorlás biztonságosan tudjon hajózni a sekélyebb vizeken. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-vel csökkentheti. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Utcabált rendez ma este a francia intézet a Dunapart épület előtti téren. A látogatók francia és európai fajátékokat próbálhatnak ki, majd megismerhetik a frankofón Afrika ütőhangszereit, ritmusait és táncait. Az esti koncerteken több zenei stílust ötvöző zenekarok lépnek fel. Ezután az utcabál késő estig szabadtéri táncparkká alakul. A zenei programok mellett gasztronómiai élmény is várja az érdeklődőket, akik a többi közt olvadt sajtos szendvicseket, különleges pizzákat, valamint italokat és fagylaltot kóstolhatnak. A rendezvény ingyenes. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és a délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok lesz.
3: Híreket hallottak. Műsorajánló.
4: A Mesterek órája mai adásában Sas Szilvia énekel. A születésnapját ünneplő Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő 24 éves színpadi karrieri alatt 47 főszerepet énekelt. Emellett az oktatás, az írás és a festészet területén is alkot. Eddig több mint 55 önálló kiállítása volt. Mesterek órája. Sas Szilvia. Ma 11 órakor a Bartók Rádióban. A Quartett következő adásában Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyéről beszélget Katona Márta és három vendége.
5: Nem csúszik félre, minden hang ott van, ami a kottában.
6: Egy dolgot nagyon aláhúzok, ezt tetszett, amit mondtál, hogy hát olyan nagyon tökéletes tulajdonképpen, de minek?
4: Quartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
7: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy az elképesztő, de szerelem volt első látása.
8: Te vagy az első modern operett primadonna.
9: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
10: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Duna World-on.
4: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
11: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni, azt nem lehet.
4: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
11: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
4: Medvecki Ádám tiszteletére.
12: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
4: Kontúr. Július 14-én 17 óra 55 perckor. Nagyok. Július 15-én 9 órakor az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
13: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Július 11-e van, szombat. Az év 192. napja. Most több lemezújdonságot is befejezünk, van, amit pedig elkezdünk. Először is ma van velünk utoljára Elsa Dreizig dán francia szoprán Invocation című kiadványa, amelyről a Toszkából, az Otellóból és a Mártából is idézünk a mai nap folyamán, valamint ugyancsak befejezzük Farkas Gábor Mozart zongora szonátás albumát, amely a sorozat második kötete. Újonnan kerül be a kínálatunkba az Orellon trió lemeze, amelyről Antonin Dvorzsák zongora triói szólnak, valamint, bár nem új lemez, de olykor-olykor színesíti majd adásunkat a Concerto Sirocco egy-egy felvétele a Sirens and Soldiers című albumukról, amelyet már hallhattunk korábban. Előtte azonban néhány perc irodalom. Az Örkény novellák után arra gondoltam, hogy egy darabig lehorgonyoznék egy másik szerzőnél, akinek a humorérzéke szintén központi szerepet játszik a műveiben, na persze nem mindegyikben. A humor ezúttal nem groteszk, hanem inkább parodisztikus, a szerző pedig nem más, mint Karinthy Frigyes, akinek Így írtok ti című gyűjteményéből olvasok majd fel. Kezdjük mindjárt a legelején. Célozni tanulnak a katonák egy káplár vezetése mellett. Nem valami fényesen megy a dolog. A káplár dühösen szidja regrutáit, aztán kikapja a puskát egyiknek a kezéből, mikor éppen megint elhibázta. Szamarak, kiabál a káplár. Tudtok ti lőni? Adjátok ide azt a puskát, ide nézzetek. Céloz és hegykén lő, de nem talál. Egy percre zavarba jön, aztán mérgesen rámordul az egyik katonára. Így lőzte. Megint céloz, nem talál, egy másikhoz fordul. Így lőzte, és így tovább. Végre 9-szer talál, mellére üt, és így lövök én. A 9. lövés még késik, a káplár keze még reszket, de szemei egy árnyalattal talán már tisztábban látják a célt. Az első zenénk Johann Friedrich Agricola A-dur szonátája. Emmanuel Pau játszik fuvolán, Trevor Pinnock csembalón, Jonathan Manson csellón.

hangzott Johann Friedrich Agricola A-dur szonátája Emmanuel Pailly, Trevor Pinnock és Jonathan Manson játékában. Maradunk továbbra is a régi zenéknél, sőt, Agricolánál sokkal régebbi következik, hiszen Ottavio Bargnani az 1500-as és 1600-as évek fordulóján élt és alkotott. Bressában született és Mantovában hunyt el, de ezeken kívül túl sok mindent nem tudunk róla. A Concerto Sirocco felvételén elhangzik második dalos könyvének 16. darabja, a La Monica.

Flavio Bargnani második dalos könyvének 16. darabja, a La Monica hangzott el a Concerto Sirocco előadásában. Zeneszerzőnő rovatunkban egy igazi klasszikus következik, Fanny Mendelssohn. De talán a művet, amelyet leforgatunk, nem halljuk annyira gyakran, mint testvére azonos hangnemű és apparátusú kompozícióját. Az Opus 11-es D-moll triót a Kaleidoscope Chamber Collective játsza.

Kaleidoscope Chamber Collective előadásában hangzott el Fanny Mendelssohn, Opus 11-es D-moll triója. Giacomo Puccini Toszkájának talán egyik legmegrendítőbb jelenete Toszka imája a második felvonásból. Ez a Dreyfus Invocation című lemezén ezt is megtalálhatjuk. A genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényli.

Giacomo Puccini Toszkájának második felvonásából hangzott el Toszka imája. Elsa Dreisig énekelt, Massimo Zanetti vezényelte a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát. Készülök egy előadásra az idei művészetek völgyébe, amelynek az lesz a címe, hogy Hoax, a zenetörténet legnagyobb átverései. Nos, a következő zeneműről biztosan szó esik majd, mivel Fritz Kreisler bár úgy nyilatkozott 1905-ben, hogy a 18. századi itáliai mester Gaetano Pugnani stílusában, illetve az ő nyomán írta a Preludium és Allegro című darabot, később felfedte, hogy valójában a darabnak semmi köze Pugnanihoz, minden hangja egytől egyig Kreisler. Bánfalvi Béla hegedül, közreműködik a budapesti vonósok együttese.

Fritz Kreisler Preludium és Allegro Punyáni stílusában című művét Bánfalvi Béla játszotta hegedűn, közreműködött a Budapesti Vonósok együttese. Farkas Gábor CD-jéről most az egyik legdrámaibb, legviharosabb Mozart szonáta következik, amely Párizsban keletkezett, és nagy valószínűséggel édesanyja halála inspirálta a szerzőt. Ez a 310-es köhösszámú ámol szonáta, amely mindössze két moll hangnemű zongora szonátája közül az egyik.

Wolfgang Amadeus Mozart 310-es köhőszámú ámol szonátáját Farkas Gábor zongorázta. Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a Keringő egy éles váltással. A Filharmónia Hungarika zenekarát Doráti Antal vezényli.

Horváti Antal dirigálta a Filharmónia Hungarika együttesét. Előadásukban a keringő szólt Kálmán Imre csárdás királynőjéből. Egy újabb itáliai zeneszerző következik, de most valóban. Mármint Punyánira gondoltam, hogy utána egy újabb, annak ellenére, hogy tőle végül is egy hangot sem hallottunk. De a 18. századi Giovanni Battista Cirritől most igen. Ő egyébként Padre Martini növendéke volt, hogy egy valamelyest ismertebb nevet mondjak. Giovanni Battista Cirri opus 14 numero 3-as D-dur cselló versenye következik. Máté Balázs játssza a szólót, Paulik László koncertmesteri vezetésével pedig az Aura Musicale működik közre.

0: hangzott Giovanni Battista Cirri D-dur cselló versenye, opus 14, numero 3. Barokk cellón hallhattuk muzsikálni Máté Balást, közreműködött az Aura Musicale, melynek koncertmestere Paulik László.
1: Műsorajánló. A Quartett következő adásában Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyéről beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Nem csúszik félre, minden hang ott van, ami a kottában.
3: Egy dolgot nagyon aláhúzok, ezt tetszett, amit mondtál, hogy hát ugyan nagyon tökéletes tulajdonképpen, de minek?
1: Quartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A világjáró művészeink adásában először Vámosi Nagy Zsuzsa fuvolázik és Balogh Zsolt zongorázik, francia kötődésű művészek darabjait játszva. A kamarazenélést ezután Környei Zsófia, Hegedű és Gődény Márta zongora művész hangversenye kerekíti ki. Áprilisi koncertek a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 17 órakor a Bartók Rádióban.
4: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere? Minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunaworld-ön.
5: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
6: A sugárzást, amit ott a lényeg a karosszéri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
5: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
6: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
5: Medvecki Ádám tiszteletére.
7: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
5: Kontúr. Július 14-én 17 óra 55 perckor. Nagyok. Július 15-én 9 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Ez a Dreyzig Invocation című albumáról az egyik legszebb operai imát hallhattuk nemrég, Tosca Lissi d'Artéját. Most a másik legszebb következik, talán egyetértenek velem. Giuseppe Verdi Otellójának negyedik felvonásából következik Desdemona Ave Mariája. Ez a Dreyzig énekel tehát a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényli.

Ave Maria hangzott el Giuseppe Verdi Otello című operájának negyedik felvonásából. Elsa Dreisig énekelte Desdemona kavatináját, az Invocation című albumról szólt ez az ária, közre működött a genovai Carlo Felice Operaház zenekara, a karmester Massimo Zanetti volt. A 2005-ben 103 éves korában elhunyt Takács Jenő zongora darabjával folytatjuk a hangfogót, melynek címe Miss Sonatina. Aima Maria Labramac zongorázik.

Takács Jenő Miss Sonatina című zongora művét Aima Maria Labra Mack adta elő. A Concerto Sirocco albumáról most Salamone Rossi első szonátája, a La Moderna következik a Szimfóniák és Szonáták harmadik könyvéből.

Salamone Rossi Szimfóniák és szonáták harmadik könyve című gyűjteményéből hangzott el az első szonáta, a La Moderna, a Concerto Sirocco muzsikált. A szinte ismeretlen barokk mű után egy igazi barokk sláger, Johann Sebastian Bach 1067-es BV Faust-számú H-moll szvitje következik. A fuvola szólót Marc Antai játssza, aki az ismert festőművész Hantai Simon fia. Közreműködik a Le Concert des Nations együttese, a karmester Jordi Savai.

Elhangzott Johann Sebastian Bach H-moll szvitje, BWV száma 1067. A fúval a szólót Mark Antai játszotta, a Le Concert des Nations együttesét Jordi Savai dirigálta. Ez a Dreyfus Invocation című lemezének utolsó trekje, Friedrich Flotow Márta című operájának híres áriája a második felvonásból, Harriet rózsadala. Ez a Dreyfus énekel, a Genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényli.

Harriet áriája, a rózsadal hangzott el Friedrich von Flotow Márta című operájának második felvonásából. Elsa Dreisig énekelt, a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényelte. Bartók Béla második rapszódiájával folytatjuk adásunkat. Gil Shaham játszik hegedűn, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Pierre Boulez vezényli.

Bartók Béla második rapszódiája hangzott el. Gil Saham játszotta a hegedű szólót, a Chicagói Szimfonikus Zenekar élén Pierre Boulez állt. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amellyel egyúttal egy új lemezünket vesszük elő. A CPO kiadónál látott napvilágot a Trio Orelon lemeze, rajta Antonin Dvorzsák, F-moll és E-moll zongora trióival. Az együttes tagjai Judit Stapf hegedű, Arnau Rovira Ibascompte cselló, valamint Marco Sanna zongora. Az Opus 65-ös F-moll trió következik.

0: Antonin Dvorák opusz 65-ös F-moll zongora triója hangzott el. Előadta a trió Orelon, melynek tagjai Judit Stapf, Arnau Rovirai Vascomte, valamint Marco Sanna. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép zenékben gazdag, pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Általában asszonyok többet tudnak, és megbízhatóbban is énekelnek, mint a férfiak. Többféle oka lehet ennek. A férfiak inkább jövőmenők, talán munkájuk természetesen ösztönzi őket annyira a dalolásra. Kevesebbre is becsülik az olyan szerintük semmiségeket, amilyenek a nóták. A kocsmázás nagyobb lehetősége sem teszi őket, a közhittel éppen ellentétben alkalmasabbá, nagyobb dalkincs megőrzésére. Ehhez járult régebben még az is, hogy bizonyos népszokásokkal kapcsolatos dalokat, például a lakodalmas és sirató énekeket, csak is asszonyoknak, lányoknak illett énekelni. Ezért, ha úgynevezett nótafákat, vagyis olyan parasztokat, akik a falu köztudomása szerint nagyon sok dalt raktároztak el emlékezetükben, keresünk, akkor inkább asszony legyen az a nótafa. Mert a férfi nótafával gyakran rosszul járunk. Mindenhonnan felszedett dalokkal áll elő, olyanokkal, amelyeknek a faluhoz semmi közük sincs. Bartók Béla, miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? 1936.

0: műsorajánló. A világjáró művészeink adásában először Vámosi Nagy Zsuzsa fuvolázik és Balogh Zsolt zongorázik, francia kötődésű művészek darabjait játszva. A kamarazenélést ezután Környei Zsófia, Hegedű és Gődény Márta zongora művész hangversenye kerekíti ki. Áprilisi koncertek a Doknányi Ernő Zenei Központból ma 17 órakor a Bartók Rádióban. First Night of the Proms. Július 17-én kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitó hangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, blúzos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 9 óra 30 perc. Muzika sacra, egyházzene.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a szerkesztő Uzsali Bence, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Múlt heti adásunkban említettük, hogy Sarlós boldogasszony ünnepe a népi hagyományban az aratás időszakának kezdetét jelentette. Az aratás képéhez pedig talán a leginkább a 126. Zsoltár záró sorai illeszkednek. Akik könnyek között vetnek, örömmel aratnak majd. Sírva mennek előre, még a magot szórják, de újongva jönnek visszafelé és hozzák kévéiket. Mai műsorunkban ezt a Zsoltárt hallgatjuk meg, hogy milyen mondani valót fedeztek fel benne a különböző korok zeneszerzői. A sírva elvetett mag és az örömmel learatott termés a szöveg záróképe, az előtte elhangzó sorok egyértelművé teszik, hogy a Zsoltár gondolati világa, a megszabadulás, a sanyarúság jobbra fordulása, az isteni gondviselés ereje köré rendeződik. Amikor az Úr hazavezette Sion foglyait, úgy tűnt, hogy álmodtuk az egészet. Szánk tele volt nevetéssel, a nyelvünk pedig újjongással. A pogányok közt ezt mondogatták. Az Úr nagy dolgot művelt velük. Igen, az Úr nagy dolgot tett, s mi mennyire örültünk neki. Fordítsnek hát, Urunk, sorsunkat, ahogy délen a patakokat megfordítod. Elsőként egy késő barokk francia szerző, Sébastien de Brossard feldolgozásában halljuk a szöveget. Brossard pap, zeneszerző, zenetudós, zeneelméletíró és szenvedélyes gyűjtő volt. Bár ő maga nem tartozott a napkirály udvari zenészei közé, maga is művelte a grand moté, a nagy motetta műfaját, mely általában Zsoltár szövegeket dolgoz fel nagy együttesre, a szöveg operai dramaturgiával történő ábrázolásával. A 126. Zsoltár feldolgozása is ilyen, alaptónusa az ünnepélyesség és a hálaadás. Az előadók Delphine Collot, Catherine Padot szoprán, Jean-Paul Fouchécourt kontratenor, Gilles Ragon tenor, Olivier Lalouette bariton, Jérôme Corréan basszus, az Accentus kórus és az Ensemble Baroque de Limage, vezényel Christophe Cohen.

Sebastian de Brossard a 126. Zsoltár szövegére készített nagy motettáját hallhattuk. Az idős Liszt Ferenc feldolgozása egyetlen részletet ragad ki a szövegből. Akik könnyek között vetnek, újongással aratnak. A szöveg ellentétét a liszti zene is plasztikusan, tömszerűen, már-már didaktikusan ábrázolja. Ugyanakkor érdemes megfigyelni, hogy a szöveg ismétlődő elhangzása során az újongás is egyre nagyobb, egyre magával ragadóbb. A művet a Budapesti Kórus előadásában halljuk. Margitai Sándor orgonál, a karnagy Forrai Miklós.

Liszt Ferenc Quis Seminant kezdetű Zsoltár feldolgozását a budapesti kórus Margittai Sándor és Forrai Miklós tolmácsolásában hallottuk. Zárásként Orbán György feldolgozása következik, továbbra is a 126. Zsoltár szövegét halljuk. Orbán György műve kíséret nélküli vegyes karra íródott. Itt, mintha a szerző fantáziáját sokkal jobban mozgatná a szorongattatás emléke és a kezdeti gondolat egy része, mintha álmodtuk volna az egészet. Az öröm hangulatait inkább csodálkozás, óvatos bizakodás, mely végül egy egetostromló fohászba csúcsosodik ki. Fordíts meg

Bram sorsunkat, most már igazán. És a fohász után is inkább a könnyek között vetést énekli meg, és az ünnepi aratás képe csak valahol a távoli reményben, szinte látomásszerűen jelenik meg. A felvételen a Magyar Rádió énekkara énekel, Somos Csaba vezényel.

0: Orbán György 126. Zsoltárát a Magyar Rádió énekkara előadásában hallottuk, Somos Csaba vezényelt. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sébastien de Brossard, Liszt Ferenc és Orbán György feldolgozásában elmélkedtük át ezt a szöveget. A szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: pezseg a színházi és kulturális élet Kőszegen.
1: Esténként pedig olyan könnyedebb zenei produkciók lesznek, amelyek ingyenesek, és a főtéren várják a vendégeket, hogy akár egy előadás előtt vagy után egy pohár fűsítő itallal jó zenére tudjanak beszélgetni, hiszen a fesztiválnak az egyik fő célja egyébként az, hogy találkozzunk, beszélgessünk, kommunikáljunk, ezáltal próbáljunk meg a hétköznapokból kiszakadva valami pozitív dolog irányába elmozdulni.
0: A Szalai Múzeum érdekességei Balatonlellén.
2: A medve szabadon járt kelt Balatonlellén. Két kedvenc helyét ismerjük. Az egyik a Balatonpart volt, ahol órákat ült és gyönyörködött a tájban, a másik pedig a vasútállomás volt. Szalai Imre azt írta róla, hogy teljes mértékig lenyűgözték a pöfögő, zörgő-csörgő gőzmozdonyok.
0: Fotókiállítás Szegeden.
3: Láttam, hogy jön a repülő, és követtem az optikával a darut. Volt annyi szerencsém, hogy volt egy pillanat, amikor a kettő egybeesett, és nyilvánvalóan ezt a színvilágot, ezt a narancsos kondenszcsíkot a nap lemente adja, illetve ezt a lilás jellegű hátteret. És ugye ellenfényben a madarak meg teljes mértékben grafikusak, feketék.
0: A mai súgójuk további helyszínei Budapest Műcsarnok, Pécsej Csipkegyűjtemény és Leányfalu Móricz Zsigmond emlékei. Köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. Szép és érdekes helyekre kirándulunk ma is, tartsanak velem! A súgójukban rendszeresen beszámolunk a Műcsarnok egyik aktuális kiállításáról. Most viszont az épületre kerül a hangsúly, de nem a Műcsarnokban, hanem az azt fenntartó Magyar Művészeti Akadémia Andrássy út és Bajza utca sarkán álló székháza előtt. A Műcsarnok ugyanis 130 évvel ezelőtt az 1896-os millennium kapcsán nyílt meg a Hősök terén. Az évforduló alkalmából pedig szabadtéri tárlaton lehet áttekinteni az intézmény és az épület múltját. Ezt tesszük most mi is Kádár Dórával, aki Szegő György főigazgatóval és Kondor Szilágyi Mária vezető kurátorral beszélgetett.
4: Ma már szinte hihetetlen, de valóban egy év alatt fölépült a Műcsarnok annak idején.
5: Sürgette a millenniumi, az ezredéves kiállítás, mert itt volt a fő bejárata a kiállításnak. Igen, siettek ezzel. Szerencséjük volt, hogy az eredetileg 95-re tervezett millennium 96-ban valósult meg, tehát meg lehetett építeni. Alulról szerveződő képzőművészeti szövetkezés a 60-as években már nagyon erős volt, és a város fejlődésével, a polgárság fejlődésével a művészet, mint fókuszban álló kulturális teljesítmény fontos lett. Megalakult a képzőművészek országos tanácsa, ami aztán elérte a császári támogatást.
6: Ugye több épület is volt, tehát volt az Andrássy úton a mai képzőművészeti egyetem épülete, aztán az Olof Palme ház, és utána lett a mai Műcsarnok épülete a Műcsarnok. Itt volt felravatalozva Munkácsi, Lócz Károlynak is itt volt a ravatala a Műcsarnok épületében, illetve hát volt például egy olyan művészbál, amit külön a művészek készítettek és beöltöztek, és elől még fotók is maradtak.
4: Magyar Művészeti Akadémia épületének kerítésénél beszélgetünk, mégpedig azért ezen a helyszínen, mert itt nyílt a közelmúltban egy tablókiállítás, amely föl is idézi ezt a kultúrtörténeti eseménysort. Voltak éppen a kezdetektől mostanáig a Műcsarnoknak a történetét, de mielőtt visszaugranánk ismét az időbe, talán a jelenkori funkcióról érdemes szót ejteni, hiszen az a küldetés, az a misszió a mai napig érvényes, hogy egy kulturális központ is, egy találkozóhely legyen a Műcsarnok.
5: Az van fölírva a timpanon alatt aranybetűkkel, antikva betűkkel, kőbevés vagy a magyar képzőművészetnek. Ez mondjuk a mi arszpoéti akik most dolgozunk a Műcsarnokba, a Magyar Művészeti Akadémia által 2013-ban átvett intézménynek ez feladata. Korábban ez más arányokban képviselte ezt a funkciót, most úgy gondolom, hogy azok a közönséggel vélezhető, mondjuk úgy, hogy sikert, az egyértelmű, meg két-háromszorozódott a nézők száma, egy olyan koncepciót viszünk, ami A legfontosabb a művészetben számomra, de gondolom, hogy a közönség számára, hiszen épp az történik, amit gondolok erről a kapcsolatról, hogy a művet a néző fejezi be, csak akkor van művészet, ha van, aki befogadja.
4: A műcsarnoknak nincs állandó gyűjteménye, de időről időre helyet ad kortárs művészeknek, illetve egykor volt nagy művészeknek is, gyűjteményes kiállítással, tematikus kiállítással, évfordulós programmal, egyebekkel, és ha már évfordulót említünk, akkor éppen az alapítás az építés 130. évfordulójára készülnek majd ősszel egy tárlattal.
6: Ennek az évfordulónak az első állomása ez a kerítés kiállítás, tehát ez egy ilyen ízelítő, ennek az őszi kiállításnak lesz egy 130 éves áttekintése, illetve szeretnénk egy kicsit részletesebben felidézni annak az elmúlt 6 évnek is a kiállítási programját, amelyet megvalósítottunk az elmúlt időszakban. Készítünk egy átfogó kötetet is, ami erről az időszakról szól.
4: Éppen azelőtt a tabló előtt állunk, amely tanúskodik arról, hogy minden műfaj bemutatkozik 5 évente, tehát minden évben van nemzeti szalon, idén a fotóművészekkel a fókuszban, és ha már fotóművészekről beszélünk, ugye fotók dokumentálják az elmúlt évtizedeket is.
5: Elsősorban egy kortárs művészeti bemutatkozó hely a műcsarnok, amit legerőteljesebben épp a szalonok képviselnek, ahol alapszabály az, hogy csak az utolsó 5 év munkái kerülhet. Tehát mai élő alkotó kiállításait. Az más kérdés, hogy az, amit ma a képzőművészet hagyománynak tekint, azt a hagyományt, azokat az értékeket bizonyos koncepciók mentén a legkülönfélebb műfajokban más kiállításokon is be akarjuk mutatni. De nem azon van a hangsúly, hanem a kortárson.
6: A kortárs friss bemutatkozás mellett fontosnak tartjuk azt, hogy olyan életműveket is teljességében meg tudjunk mutatni, amelyek akár az elmúlt 50 évben valósultak meg.
4: A képzeletbeli tárlatvezetésre kérném önöket, Mária már említette Lócz Károlyt, az ő csodálatos freskóját megnézhetjük, de magáért beszél, vagy egy szót mindenképpen ír az épület belső interiőrje is, az úti könyvek hogyan írják le a műcsarnokot.
5: Sikedanc és Herzog alkotása, Sikedanc festőművész építész volt, aki az egész Hősök tere koncepció, a szépművészeti építésze is.
4: Csak közbevetőleg elnézést, hiszen a Szépművészeti Múzeum is jubileumot ünnepel, a 120. alapítási évfordulót.
5: Az a feladat, hogy egy emelkedett hely legyen az akkor fantasztikusan fontos, már említettem, képzőművészet, az építészet társaként diadalt arató millenniumi kiegyezéses városalapító időkben, ahhoz egy szentélyt épített. Ez a szentély egy latin kereszt alapú alaprajz, de antik formákat is őriz. Külsejében a kerámia anyag formája és tartalma az etrusz művészetet és a latin mitológiát használja, és a záró épület elem az pedig egy mi apszisnak nevezzük, az egykori szoborcsarnok, ami éppen a fotoművészeti nemzeti szalon megnyitójának is a helyszíne volt.
0: Szegő György és Kondor Szilágyi Mária mesélt a műcsarnok elmúlt 130 évéről. A tárlat az Andrássy út és a Bajza utca sarkán látható.

0: Idén már 5. alkalommal kapcsolódik a Közjátékfesztivál a 45 éves Kőszegi Várszínház program sorozatához. Július 9-től 10 napon át sűrítve kaphat a közönség ízelítőt a drámai kamaradarabokból, szakmai beszélgetésekből, színházra nevelő gyermekprogramokból és könnyedebb zenés előadásokból egyaránt. A cél nem csak a nemes szórakoztatás, hanem a találkozások apropója is. Gergó Judit összeállítását hallják.
1: Ha nyár Kőszegen, akkor Kőszegi Várszínház, már tartanak a programok, az előadások, de július 9-e és 20-a között a fesztivál a fesztiválban is létezik, mégpedig a Közjátékfesztivál. Mi ez pontosan és idén mi várható? Pocza Zoltán igazgató.
2: Ezt 5 évvel ezelőtt indítottuk, alapvetően azzal a célra, hogy legyen egy olyan időszak, amikor sűrítve lehet megtalálni sok-sok programot, amiben egyébként emellett olyan szakmai kiegészítő rendezvények is vannak, amikor a vágyfülűek, a szakmai közönség is össze tud jönni, találkozni, beszélgetni egy kicsit. Tehát valamiféle olyan 10 napot szerettünk volna létrehozni, amikor mind a közönség, mind a szakma egy kicsit találkozhat, és sűrítetten olyan élményeket kaphat, hogy találkozzon az ingyenes programokkal, a gyerekszínházi előadásokkal, a nagyszínpadi produkciókkal, és olyan szakmai beszélgetésekkel egy-egy előadás után, hogy hogyan lehet feldolgozni az adott témát, hogy a színház nyelve az miért így szólt éppen arról a témáról, vagy egyszerűen csak egy olyan előadást meghallgatni, amely megvilágít mondjuk egy történelmi korszakot, mint például az idei évben is történik. Úgyhogy ezért hoztuk létre, és a siker tulajdonképpen sugallta azt, hogy az idei jubileumi 45. évadban is ezt újra megrendezzük.
1: Mi várható idén, hogyha valaki megnézi a programkínálatot, akkor azt láthatja, hogy van itt zene, színház, gyermekprogram, és mindennek a háromnak a keveréke is.
2: Ez így van. Nekünk ugye a legfontosabb az, hogy a nagyszínpadi bemutatónkon kezdődik ez a dolog. A Jutalomjáték című darabot, amit jelen pillanatban még a Karinthy Színházban próbálnak, és aztán kőszegi próbaidőszak után 3 előadásban láthat majd a közönség. Ez olyan nagyszínpadi előadás, amelyben visszatérő, kedves, ha szabad azt mondani, kőszegi művészeink vannak itt, Schneider Zoltán, Balázs Andrea, de Martól Róbert is újra visszatér, és emellett pedig olyan karintis színészek vannak, akik azért fontosak, mert szeretnénk, hogyha ez az előadás később aztán a Karinthy Színházban az őszi évadba bekerüljön, és aztán tovább éljen, ne csak egy 3 előadást éljen meg Kőszegen. Természetesen nagyon fontos, hogy a szakmai kommunikációban megjelenjen egy olyan beszélgetés, amikor a szabadtelekről beszélgetünk. Főleg úgy, hogy kormányváltás volt, tehát egy kicsit azt gondolom, hogy részletesebben kellene beszélni a szakmánkról, arról, hogy milyen irányok vannak, mi változott meg a világban az elmúlt időszakban, hogyan kell kommunikálnunk a vendégekkel, milyen módon várhatjuk őket, milyen módon kell a szabad piacon működnünk. Egy szóval ez is egy ilyen szakmai beszélgetés lesz. Aztán nagyon fontos, hogy a kamaraszínházi előadásaink után lehessen találkozni a művészekkel és beszélgetni. Általában ezek nagyon kemény témák, amik itt felszínre kerülnek, és nagyon fontos, hogy a látogató, amikor elmegy, akkor legyen lehetősége egy kicsit felülemelkedni a problémám. Az elmúlt években nagyon sok olyan előadásunk volt, ami után ki kellett beszélni az élményeket, hogy a művész miért éppen ahhoz nyúlt, miért úgy valósította meg.
1: Idén például milyen téma kerül terítékre, milyen darab kapcsán?
2: Hát egyrészt van egy olyan előadás, aminek a bábjátékos a címe, Kemény Henrik. Életéről szól tulajdonképpen ez a bemutató, egy olyan személyiségről, aki tulajdonképpen műfajt teremtett. De az élete neki sem volt egyszerű. Mindig azt gondoljuk, hogy mi csak a szépet és a jót látjuk egy művész életében, miközben hihetetlen küzdelmek, mélységek és magasságok között lavírozza az életét, de mégis olyan kincset, olyan csodálatos produkciót hoz létre, amely évtizedek után is tulajdonképpen alapot teremt. De itt van egy olyan előadás, ami díjas lett az Országos Színházi Találkozón, a Reggel és Este címet viseli, és olyan visszatérő két művész van, akik a tavaly évben is voltak, Pál András és Rozs Tamás személyében, kiegészülve Mészáros Sárával, amely megint egy nagyon mély lélektani megérintésről szól. Egy kis ember rideg világba való érkezéséről, tulajdonképpen rólunk szól, hogy hogyan tudjuk elviselni a hétköznapi rettenetet, ami minden nap történik velünk, vagy hogy tudjuk átfordítani abba, hogy ez a világ, ez mégiscsak velünk van, mi vagyunk vele, épüljünk bele, és próbáljuk megtalálni benne a boldogulásunkat. Emellett aztán olyan gyerekprogramokat választottunk, amely egyfajta közönségnevelésről szól, és arról, hogy a gyerekeket a saját nyelvükön próbáljuk megszólaltatni, és ezen a saját nyelven úgy kommunikáljunk velük, hogy később igényük legyen a nagy színházi előadásokra. Nagyon vékony az a mesdje, amely jó. Tehát amikor nem lebecsüljük, vagy hogy mondjam, legügyögjük őket, hanem a saját szintjükön ugyanolyan komoly problémákról, vagy ugyanolyan komoly értékekről beszélgethetünk, a hősiességről, a szeretetről, a megbocsátásról, arról, hogy hogy kell majd később mintákat tanulniuk ezekből a mesékből, ezekből a történetekből. Ez is egy fontos feladat. És aztán esténként pedig olyan könnyedebb zenei produkciók lesznek, amelyek ingyenesek, és a főtéren várják a vendégeket, hogy akár egy előadás előtt vagy után egy pohár fűsítő itallal jó zenére tudjanak beszélgetni, hiszen a fesztiválnak az egyik fő célja egyébként az, hogy találkozzunk, beszélgessünk, kommunikáljunk, ezáltal próbáljunk meg a hétköznapokból kiszakadva valami pozitív dolog irányába elmozdulni.
1: Ilyenkor a Kőszegi Várszínház alatt saját produkciók is születnek. Mi az, ami most idén meghatározó? Kötődik-e valamilyen különleges témához?
2: Hát az idei évben összesen 5 bemutatónk lesz, ha szabad így mondani, amiből 4 már megvalósult. Tulajdonképpen Karinthy Színházban volt egy Fiú című nagyon komoly előadásunk, amely továbbra is műsoron van a Karinthy Színházban. Létrehoztunk egy történelmi darabot Örökösök címmel, amely alapvetően a Garai család kőszegi tevékenységéről és időszakáról szól, amiről egyébként lesz egy tudományos előadás is. Dr. Kovács Péter, a darab szakértője fog ez ügyben egy előadást tartani, hiszen nagyon sokan nem tudják, hogy a Garai család tulajdonképpen egy olyan fantasztikus diplomata és az ország életével meghatározó család volt, amely Kőszegen székhelyen rendelkezett, és ők építették a Szent Jakab templomot és a párnak a lovak termőrészét például. Aztán emellett visszahozzuk a Szomszéd ajtó című bemutatónkat, ahol Őze Áron és Aux Éva párosa jelenik meg. Ez egy modern darab két középkorú emberről, akik az internet segítségével próbálnak ismerkedni, és az AI tulajdonképpen a két utálatos szomszédot a tulajdonságok alapján összehozza, és ezek az emberek összecsiszolódnak, és a két utált szomszédból, hogy lesz tulajdonképpen aztán később egy pár, vagy lehet mondjuk így egy pár. Az érdekesség az a darabban, hogy Őze Áron és Aux Éva egyébként civilben házastársak, úgyhogy ők tulajdonképpen visszaléphetnek a történelembe, hogy hogyan ismerkedtek meg, és hogyan, miképpen élik meg mai nap is a hétköznapjaikat. Egy csodálatos előadás, és ezt az előadás is nagyon fontos, hogy utaztatni fogjuk. A Kult kikötővel közös bemutató egyrészt a Balaton partján indul útjára, és utána pedig Budapesten is lesz majd látható, mert hogy nagyon fontos mindig minden évben az együttműködési lehetősége a Kőszegi Várszínháznak. Szeretnénk, hogyha a darabjaink tovább élnének, és sokan megnézhetnék, nem csak Kőszegen.
1: Beszéljünk egy kicsit a helyszínről, hiszen az sem mindennapi. Hiába azt mondjuk, hogy nyári színház, azon belül is különleges.
2: Ez így van, a Jurisics vár belső udvara a város közepén található. Szerencsére nagyon magas falakkal körbevelt, nagyon kiváló az akusztikája. Nem véletlen, hogy 1982-ben itt alakult meg a Kőszegi Várszínház, hiszen a 400 néző akusztikusan is hall és lát mindent ebben a zárt környezetben, miközben nem kell elvándorolni mondjuk egy hegytetőre, hanem itt a városban van. Emellett egyébként a főtéren lesznek ingyenes zenei programjaink, amely azt gondolom megint csak egy nagyon szép helyszín. A kamaraszínházi előadásainkat pedig a Jurisics gimnázium, a több mint 300 éves gimnázium udvarára visszük el, ami szintén a belvárosban található, és egy olyan környezetben, árnyékos, fás helyen. És a gyerek előadásokat, azokat pedig a várban, a toronyudvarban tartjuk, amely szintén két magas fallal körbevett hely, és tulajdonképpen alapvetően maximum 100 gyerek fogadására alkalmas. Tulajdonképpen a helyszínek azok maximum 200 méteres körön belül találhatóak. Úgyhogy ha valaki Kőszegre érkezik, és a Közjáték Színházi Fesztiválra, akkor a megérkezés után sokat már nem kell gyalogolni a helyszínek között.
0: A Közjáték Fesztivál tehát már tart Kőszegen, de még sok értékes program várja az odalátogatókat.

0: Lassan 30 éve működik a Balatonfelvidék csodálatos településén, Pécsejen a Csipkeház, amely egyben múzeumként is szolgál. A galériában őrzik a csipkekészítés több évtizedes hagyományát, és szakkörökön is készítenek gyönyörű darabokat a lányok, asszonyok. Büszkék arra, hogy olyan gyűjteményt sikerült létrehozniuk a baráti kör tagjaival a híres menchelyi vercsipkék gazdag tárházából, amely Veszprém megyében egyedülálló. Felszegi Csaba riportját halljuk.
1: A csipkeházat 2017-ben vettük meg, mint ilyen romos épületet, átépítettük. Mikor elkészült, akkor gondoltam arra, hogy ebből legyen egy csipkeház.
2: Balog Ernőné, Bertalan Katalin, csipkekészítő népi iparművész.
1: Azért is örültünk ennek, mert 98 óta együttműködő csipkések, meg alkotó csipkések rengeteg sok alkotást hoztak létre, és mappákba tartottuk a vercsipkéket. Ha kiállításra kellett menni, akkor viszont mindig ki kellett rakni paravánra, nagyon hosszú időt vett igénybe.
2: Mert korábban is már csipkét készített, hiszen nagyon régóta foglalkozik ezzel.
1: Igen, mint mondtam, hogy 98 óta foglalkozom a csipkeveréssel. Ugye ide a csipkeházba az egyik szobát kialakítottuk a menchelyi csipke hagyományok bemutatására. Tényleg a menchelyi eredeti motivumok alapján készített vercsipkéket állítottuk ki. Még a butorzat is menchelyről származik, mert az akkori fiatal lányok 1939-ben az ódorházban tanultak meg vercsipkét készíteni, és a csipke szobába a két ebédlőszekrény az menchelyről származik, az ódorházból.
2: Mert hogy rengeteg szoba van, legalábbis 3-4-et biztosan láttam, és színültük tele csipkével ugye a falakon. Mit tudunk kiemelni közülük? Tehát mi az, ami igazán kuriózum?
1: Ami igazán kuriózum, az a Zissó Luizának az alkotásai, meg gyakorlatilag az én édesanyámnak az alkotása is, meg a barátaimnak az alkotása, amit hagyatékból kaptam meg, és azok a vercsipkék már mind 60 évesek, tehát pótolhatatlanok ezek az örökségek, és nagyon büszkék vagyunk rája, hogy Luiza néninek az alkotása is itt van nála.
2: 70x70-es terítő. Ez mondjuk mennyi idő alatt készül el egy ilyen csodálatos csipketerítő?
1: Ez mindig attól függ, hogy ki készíti. Ha egy ember készíti, akkor egy fél év biztos van, mert ugye nem egész nap csipkézünk, de hogyha négy részből áll ez a terítő, ha négyen összeállnak, akkor ugye akkor körülbelül másfél hónap alatt elkészül.
2: És az nem látszik, hogy különböző kezek készítették?
1: Nem látszik, mert az ilyen vercsipkéket olyanok szokták készíteni közösen, akik hasonlóan készítik a vercsipkét. Mert valóban úgy van, hogy a kézjegye minden alkotónak rajta van a csipkén. Mindig kérdezik, hogy én honnan tudom, hogy ki készítette a vercsipkét, ha nincs ráírva. Azért, mert tudom, hogy ki hogyan készíti a vercsipkét, és ezt egyébként egy ember készítette, de van olyan csipkém is, amit többen készítettek, például szemben ott a teremben a kör alakú isórózsás terítőt, öten készítettük. A 25...
2: Ez hatalmas, hát legalább egy méteres kör alakú terítőt látunk.
1: Igen, az 1x120-as, és öten készítettük a 25 éves évfordulónkra, hogy egy autentikus csipkét mutassunk be, úgy, ahogy anyáink szoktak vercsipkézni.
2: De nem látszik rajta, hogy különböző kezek készítették.
1: Azért pontosan, mert elmondtam, hogy olyanok készítették, akik hasonlóan vercsipkéznek.
2: Szakmailag ön azért látja egy terítőn, hogy egy ember készítette, vagy többen csinálták?
1: Én igen látom.
2: Mert én laikusként biztosan nem.
1: Biztos, hogy nem. Én látom, igen, a fonalvezetéstől, a fonalnak a meghúzásáról, meg hogy lazábban készíti, vagy szorosabban készíti a vercsipkét. Én tudom, hogy ki hogyan készíti, tehát én már igen, ránézésre tudom, hogy ez most kinek az alkotása.
2: Ha rácsodálkozunk a falakon lévő, kiállított vitrénekben lévő csipkékre, az talán egy nyak gallér, talán?
1: Vagy gallérnak használták, de inkább betétcsipke, egy alkalmi ruhának a betétcsipkéje.
2: Fölötte pedig egy hosszú, talán polcdísz.
1: Igen, az egy polcdísz.
2: Eltaláltam.
1: Teljesen, igen, egy ilyen kis vitrindísz, azt méterbe szokták készíteni. Nagyon érdekes, hogy a menchelyi vercsipkét nem a hagyományos szélcsipkeként készítették a tervező, a Luiza néni, hanem a szallagcsipkéből alakított ki egy hosszú sort, lett, és akkor ugye abból lett egy folyamatos vercsipke, úgyhogy azt a csipkét akárhány méterre, mennyire tervezi a tervező, elkészítheti.
2: Mire használták ezeket a csipkéket, azon túl, hogy asztaldísz, illetve emlékszem, nagyanyám még csipkés ruhában járt, tehát ruhadíszként, vagy ruhaként is akár, de alapvetően mire használták a csipkéket?
1: Hát a vercsipkét a lakást díszítésére használták, főleg az 50-es, 60-as évekre, amikor még a fotelon is vercsipke volt.
2: Nagyanámnál is.
1: Azért mondom, hogy igen, meg itt is látható, hogy a polcokon is vercsipke van, akkor a széken is vercsipke van, ilyen kis knippek alá is raktak vercsipkéket, a ruhákat díszítették vele, ágyneműt díszítették vele, a törölközőket, ami nagyon érdekes menchelyre, nagyon jellemző, az ekrű színű fonal.
2: Ez egy ilyen kicsit vajszínű, talán mondhatjuk, tehát nem teljesen vakítófehér.
1: Igen, az a szín jellemző rá, és a vastagabb fonal azért, mert a vékony fonalat nem lehet kimosni a vercsipkéni. De ezeket a vastagabb fonalakat, ezeket azért, na nem az, hogy gépbe meg kimosni, de nagyon óvatosan azért lehet tisztítani.
2: Én ezt láttam, hogy bútort is díszítenek vele, a székeken vannak különböző csipkeformák.
1: Igen, ez a régiek is így készítették, mondtam, hogy a fotelra is szoktak rakni székekre is, a kis tokikra is, ugye a vendégeket vártak, és úgy gondoltam én is, hogy itt a csipke szobába próbálom úgy kialakítani is, hogy aki bejön, megnéz bennünket, hogy akkor lássák, hogy mire használták ezeket a vercsipkéket.
2: Mitől különleges a mencsei csipke? Mencshely egy közeli falu, ugye itt a Nyíregyvölgy végén, a Balatonfelvidéken, de miért pont mencshely? Miért annyira híres ez?
1: A mencshely csipke attól híres gyakorlatilag, hogy 1939-ben hozták el ide a csipkekészítés tudományát az Isó Margit református papkisasszony, és attól kezdve mencshelyen élő hagyománya van a vercsipke készítésnek. De hogy miért mencshelyi vercsipke? Azért, mert volt a gazda Károlyné Isó Lujza, aki szintén 39-ben tanult meg csipkézni, de viszont ő megteremtette a vercsipke hagyományát, a csipke stílus és motívum világát. Tehát a ránk nagyon jellemzők ezek a hullámvonalas csipkeszélek, a négyes pikós kitűzés.
2: Milyen lenne, mint csipkézett széle a csipkének?
1: Ugye, a négyes pikós kitűzés, a hármas pikós kitűzés, és ami motívum nagyon jellemző a mencshelyi vercsipkére, az az isórózsa. És az azért isórózsa, ott van
2: hol látok
1: a fogó, ott szemben a kör alakú terítő, meg a széken is az van, az isórózsa, és azért isórózsa, mert aki elhozta mencshelyre a csipke tudományát, az Isó Margit, ő találta ki ezt a motívumot a testvérével, az Ellával együtt, és a Lujza néni egy kicsit átalakította, és attól lett a mencshelyi. És mi nagyon nagyon szeretjük használni a vercsipkéinkbe, ugye általában én tervezem a lányoknak, az asszonyoknak a vercsipkéket, a mintákat, és én nagyon sokba belerakom az is rózsát. Így készült el egy mellény is, amire mindig azt szoktam mondani, ebből a világon csak három van. Kettő már elkészült, a harmadik most készült, mert azt én terveztem, úgyhogy az mintát senkinek nem adtam tovább. Egy ekrű színű van belőle, a másik meg itt van bent ebben a szobában, fekete mellénybe.
0: A Pécsei Csipkeház folyamatosan várja a szépet látni vágyókat a Balaton felvidéken.

0: Ha azt mondjuk, hogy Balaton lelle, a legtöbbeknek a vízpart és a nyaralás jut eszébe, és ha a múltba réved, saját életének letűnt nyarai. Aki viszont ellátogat itt a Szalai Múzeumba, a sokkal régebbi nyarakat, teleket, történeteket, sőt távoli tájakat ismerhet meg. Most Mihály Janikóval keressük fel a múzeumot, és szóba elegyedünk Kovács Péter helytörténésszel.
1: Amikor a Balaton partján esetleg nem lehet fürdeni, érdemes belátogatni Lellén a Szalai kiállításra. Kérem, hogy egy kicsit meséljen nekünk erről a Szalai családról és a kiállításról magáról.
2: Nagyon érdekes a család története. Balatonlelle fejlődése mellett végig ott voltak. A család már a 18. században itt élt Balatonlellén, ekkor egy sárból és kőből épített udvarháza volt, melyet 1838-ban bontanak el, és építik a helyére a mai napig látható toszkán oszlopsoros, elalakú klasszicista kúriát. Szalai József építette. Később tőle a fia, a fiatalabbik, Szalai Imre örökölte meg a birtokot és a kúriát. Ő egy bohém életvitellel számos érdekes és nevettető történetet hagyott hátra számunkra. Több mint 20 éven át volt képviselő, és mindenhez hozzászólt. Képes volt Jókai Morral összeveszni a borhamisítás kérdésében is. Szalai Imréről tudni kell, hogy első között vitorlázta körbe a Balatont, illetve erről még könyvet is írt annak idején. Vitorlása a Szentán például egy mozsárágyú is volt, azért, hogy amikor Lelle aláért, ahányat lőtt, annyi vendég volt a fedélzetén, és idebent fent a házban tudták, hogy hány pluszterítéket kell feltenni az asztalra. Boszniai vadászatáról egy medvebocsot Tuzlát hozott haza, akit saját ágyában altatott és saját tányérjából etetett. A medve szabadon járt kelt Balatonlellén, két kedvenc helyét ismerjük. Az egyik a Balatonpart volt, ahol órákat ült és gyönyörködött a tájban, a másik pedig a vasútállomás volt. Szalai Imre azt írta róla, hogy teljes mértékig lenyűgözték a pöfögő, zörgő-csörgő gőzmozdonyok. De nem csak medve élt itt Balatonlellén, hanem Ceyloni útjáról egy orángutánt hozott haza, aki úgy szintén házi kedvencként lakott bent a kúriában. Markó nagyon kedvelte a Balatonlellei létet. Ilyenkor szabadon ugrálhatott a fák ágain, illetve amikor érett a cseresznye, akkor telezabálhatta magát. Persze olyankor utána fájlalta a pocakját, és Szalai Imrének kellett azt simogatnia. Másnapra jobban lett, és kezdődött minden előről, mert újra telezabálta magát. Idillinek tűnik így, de Szalai Imre leírta róla, hogy egy vásott rossz gyerek volt. Ezért például egyik alkalommal bezárta az üvegházba. Bosszúból széttépett minden egzotikus növényt, minden cserepet összetört, kitört egy üvegtáblát, kinyitotta magának az ajtót, és kisétált, mint aki jól végezte dolgát. Később kapott egy karabineres kötelet, meg se kottyant neki megtanulni, hogy kell azt eloldani. Úgy ugrált ágról ágra a parkban. Amikor a gazdája kikocsizott Kishegybe, hogy a szőlőket megnézze, akkor rendszerint a kocsis hátára csimpaszkodott, és a kalapja fölött nézett el, és úgy vonultak végig a főutcán, mintha az egy diadalmenet lenne. Említettem, hogy voltak szőlők. A Chateau Szalai borával például ezüstérmet nyert 1878-ban Párizsban, amelyet Szalai Imre élete végéig fájlalt, hiszen aranyat szeretett volna hazahozni. Rendszeresen utazott Tunéziától Ceylonig, járt Egyiptomban, ahova mindig vitt a borából, és minden vendéget megkínált, és természetesen a piramisok lábánál is a különböző francia borokhoz képest az ő bora mindent vitt, legalábbis szerinte. Járt a nagy piramis belsejében is, és leírta, hogy ez volt élete legszörnyűbb élménye. Ugyanis sötét volt, pára volt, csúsztak a lépcsőfokok, és a végén csak egy üres törött kőszarkofág várta. Kalandos életútja 1902-ben ért véget, amikor is több mint egy évig vérmérgezésben szenvedett, mert hogy Markó az oráng után megharapta. 55 évesen hal meg, bár egy nagyon gazdag életutat hagyott maga mögött, viszont a családjának az élete ment tovább. Özvegy Szalai Imréné, benedekfalvi Dietrich Hermina viszi tovább a gazdaságot, fölfejleszti a férje egykori borászatát, és Fiumétől Budapestig mindenhova szállítják a borokat, illetve tehenészetet hoz létre, így a reggeli gyors Budapestre viszi a friss lellei tejet, majd pedig az esti gyors hozza haza az üres kannákat. Egészen 1924-ig zajlik így az élet. Özvegy Szalai Imréné 1914-ben megalapítja a Balatonlellei Vöröskereszt fiók egyletét, és egy idéglenes hadikórházat hoz létre. A hadikórházban ő maga dolgozik is a háború teljes időszakában, hol a konyhán segít be, hol pedig önkéntes ápolónőként tevékenykedik. De nem csak ő, hanem leányai és leányunokáitól is ezt mind megköveteli. Az ő halálával két lánya maradt csak életben, Hedda és Hermina. Ők azok, akik a birtokot megfelezik, de nem csak a birtokot, hanem magát a kúriát is. Ezért vagyunk abban a ritka lehetőségben, hogy két főbejáratunk is van, hiszen mindegyik testvér építetett magának egy impozáns főbejáratot.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az, ami ma látható ebből itt a múzeumban.
2: Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rengeteg eredeti bútorunk, eredeti tárgyunk van. Könyvgyűjtemények maradtak például Szala Imrétől, ezekben benne vannak a pecsétei, akkor az egyik unokatestvérétől, Szala Jalostól is előkerült 10 könyv az egykori elveszett könyvtárából. Továbbá van olyan függönyünk, illetve rengeteg olyan kézi munkaterítőnk, amelyeket maguk özvegy Szala Imréné a lánya és lányunokái készítettek. Vannak olyan tájképeink, csendéleteink, amelyeket maga Nyéki Faragó Ilona, Szalai Heddának az elsőszülött lánya készített. A ruházataikból, a használati tárgyaikból is maradtak fent. Két olyan étkészletünk, amely a 19. században már itt volt a családnál, a leltárokban szerepelnek. Az egyiknek van egy kis érdekessége, ugyanis van hozzá két halastál. De ezeket a Hütli Tivadar féle porcelán festészetben Budapesten festették. Vagy nem volt a készlethez halastál, de azt Balatonon elképzelhetetlen dolog lett volna, vagy a cserédlán ügyetlen volt és elejtette, eltörte, vagy egy családi veszekedésnél pont azok repültek, ebből kifolyólag a család ezt külön rendelte a hütlüknél, amelynek további érdekessége, hogy 1900-ban a családtól villatelket Hütli Tivadar vásárol, és építeti meg impozáns villáját.
1: Különleges a kamrája is a háznak, kérem, hogy erről is egy pár szót mondjon, meg azokról a receptekről, amelyek a Spájz ajtaján találhatók.
2: Valóban különleges, 1838 óta megvan a Spájz, pincébe, hogy megy le a lépcső, fölött egy légüres tér lett volna, de hát a régiek azért ilyet nem hagytak, úgyhogy csináltak egy vak lépcsőt, ami nem megy el a padlásig, oldalról bepolcozták, és kész a létrázott Spájz. Több családtagnak megmaradtak a receptes könyvei. Például van egy olyan ételünk, hogy a babaféle előétel. Kisebbik leányt, Szalai Herminát, családon belül babának becézték, és ez az ő specialitása volt. Az érdekessége az még számunkra, hogy az egyik kolléganőm ezt elkészítette, és mind a mai napig a családjuknak az egyik kedvence.
1: De nem csak a Szalai család történetét ismerjük meg a házban. Régebben itt Afrika Múzeum is működött, és most ez a két kiállítás nagyon szépen egymásba simul. Erről az afrikai részről is kérem, hogy pár szót mondjon.
2: 1999-ben Gróf Somsics Pongrácz hazajött Belgiumból, és Lele nagyon megtetszett neki, ezért ide ajándékozta a trófea gyűjteményét. Pár évvel később Soltész István is ide ajándékozta az ő gyűjteményét, így hosszú évtizedeken keresztül Afrika kiállítás néven futott a kiállításunk. Főleg dél-afrikai és belga Kongóból származó néprajzi, illetve trófea gyűjtemény látható. Somsicstól például itt van az az oroszlánbőr, amit annak idején ők több mint 20 éven át szőnyekként használtak. Ez meg is látszódik rajta. Ráadásul az oroszlán fején a fiai, mikor kicsik voltak, rendszeresen rajta lovagoltak. Így több helyen megkapott már a szőre, és hát már bajsza sincsen neki. A Somsi gyűjteményben például még afrikai elefántagyar faragványok is találhatóak, amelyek úgy szintén a kiállításon megtekinthetőek.
1: Különleges hagyományok is alakultak itt az évek során, amelyek a Szalai családhoz kapcsolódnak. Ezek közül az egyik, ami pünköstkor indul, és szeptember elején fejeződik be. Kérem, hogy erről is mondjon egy pár szót, hogy mi adta az ötletet ehhez az időszaki kiállításhoz.
2: Pünköstkor szalai napokat tartunk, idén már a 6. alkalommal tartottuk meg, és ilyenkor egy kamarakiállítást hozunk létre, amelyet egészen szeptember elejéig látogathatnak az érdeklődők. Az idei kiállításunk a Haza szolgálatában a Szalai család. A családi hagyatékból 10 férfinek az életútját ismerheti meg közelebbről a kedves érdeklődő. 1848 és 1945 között különböző hadi helyzetekben szolgáltak. Hangsúlyt kapott a Vöröskeresztes Idéglenes Hadikórház, ezt egy interior résszel be is szeretnénk mutatni a kedves érdeklődőknek. Minden csütörtökön 9 órakor kriptatúrát is tartunk. Hagyomány nálunk az, hogy a Szalai család egykori temetkezési helyét itt a Balaton elejé régi temetőben kinyitjuk és meg lehet nézni.
1: Úgy tudom, hogy az idén indul először a szalai sétahajókázás is. Ma lesz éppen az első ilyen alkalom. Biztos izgatottan várja, hogy mi is fog ma történni, de mivel készülnek?
2: Minden csütörtökön 4 órakor fog indulni a Balatonlellei kikötőből, a Tünde nevű sétahajóval fogunk menni. Én és egy kolléganőm századfordulós ruhába fogunk beöltözni, és mesélni fogunk az érdeklődőknek a Szalai család történeteiről, magáról a családról, a környékről. Izgatottan várjuk mi is, hogy mi hogy lesz, nagyon bizakodóak vagyunk.
0: Kovács Péter helytörténész és a Balatonlellei Szalai Múzeum önöknek is szívesen mesél, ha felkeresik.

0: Kálmán Kata a két világháború közötti szociófotográfia egyik legjelentősebb képviselője. Magyarországon zselléreket, napszámosokat, cigányokat, városi nincsteleneket és munkásokat fotografált az új tárgyasság esztétikai elveinek szellemében. Móricz Zsigmonddal az író 1942-ben bekövetkezett haláláig szoros barátságot ápolt, és az 1937-et követő bő 5 esztendőben több alkalommal is fotózott nála Leányfalun. Kamerája az írót, leányait, unokáit, unokahúgait, a Móricz házat, a kertet és a kerti munkásokat és munkákat, vagy olykor Móricz vendégeit örökítette meg. Ezek a fényképek közel egy évszázados rejtőzködés után most először kerülnek szélesebb közönség elé ott, ahol készültek, Leányfalun. Veresemes egy gyöngyvér járt a magángyűjteményben, és a tulajdonos Medve Mihály mesélt neki.
1: Amikor beléptem ebbe a kiállításba, első gondolatom az volt, hogy ismét egy női fotós, akinek a képeiről részben van tudomásunk, de talán el is felejtettük őket. Ilyen szempontból is tekinthetünk erre a kiállításra, de úgy is, hogy Móricz Zsigmond személye kerül a középpontba. Hogyan kerültek önhöz ezek a képek?
2: Ez maradjon a gyűjtő titka, ezek mindig egészen speciális helyzetek és esetek. Mindenesetre elég rég, hát legalább 20 éve van már a birtokomban ez a körülbelül 70 felvétel, és aztán hosszú idő telt el, miközben én magam is foglalkoztam velük. Mostanra érett meg az idő ahhoz, hogy ebből egy kiállítás szülessen, épp Leányfalun, hiszen ezek a fotográfiák itt készültek. Nem is gondoltam volna más helyszínt neki, mint Leányfalut.
1: Így hát nem véletlen a kiállítás címe sem, hogy hazaköltözött fényképek.
2: Móricz volt a címadó, mert amikor a élethelyzete úgy hozta 36 őszén, hogy külön költöztek a feleségével, akkor Móricz úgy döntött, hogy innentől Leányfalun él. És ez valóban így is történt, 37-től egészen 42 őszig valójában az ideje nagy részét az utazgatások és egyik lányával bérelt pesti lakáson túl itt lakott. És a naplójában azt írta, hogy most végre hazaköltözöm önmagamhoz. Ez annyira meghatott, hogy nem is tudtam más címet adni ennek a kiállításnak, azon túl, hogy szinte triviális volt, hogy ez legyen a címe, hiszen ezek a fotográfiák most tényleg hazaköltöztek Leányfalunra, nem csak Móricz költözött 37-ben haza önmagához, szellemiekben, és ő itt nagyon-nagyon komoly inspirációt kapott a környezetétől, az emberektől, akikkel nap mint nap találkozott, hogy ez teljesen természetes volt, hogy ez kell a kiállítás címe legyen, hiszen Móricz is hazaköltözött valahová, ahol ő úgy érezte, hogy itt van otthon, és ezek a fotográfiák most közel 100 év után hazaköltöznek ide.
1: Hogyan válogatott?
2: A mostani kiállításra elsődlegesen azok a fotók kerültek, ahol Móricz családtagjai, maga Móricz, a Móricz kertben folyó munkák láthatók, és nagyon sok olyan fotográfia van, ami magáról a kertről született emberek nélkül, hiszen ez egy külön terve volt Móricznak, hogy ír egy könyvet a 30-as évek végén, több évtizede volt ennek a kertnek a tulajdonosa, és intenzíven igazából a 30-as években kezdett foglalkozni azzal a gondolattal, hogy ebből egy kertészetet lehet talán építeni olyan terményekkel, amit el is lehet adni. És ez az egész hosszú időszak, amikor magával ennek a gondolatnak a megvalósításával foglalkozott Móricz, az odáig vezetett, hogy készült írni egy könyvet a kertjéről. És ehhez társult volna Kálmán Kata fotográfusként. Sajnos a könyvből nem lett semmi.
1: Már Kálmán Kata és Móricz Zsigmond megismerkedése is egy könyvhöz köthető, és annak is látjuk itt egy példányát, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a kiállításnak ez a kiinduló darabja.
2: Valóban ahhoz, hogy egy nagyon jelentős fotográfus és a magyar irodalom egyik legtekintélyesebb személye barátságban és körülbelül jó hosszú bő 5 éven keresztül tényleg intenzív kapcsolatban lehessen egymással, valóban az a fotósorozat indította ezt a kapcsolatot el, ami végül 37 karácsonyán a Tiborcz című fotókönyvben valósult meg. Valójában 36 őszén Kálmán Kata azzal kereste meg az általa végtelenül tisztelt és nagyra becsült Móriczot, hogy írjon hozzá előszót, amit Móricz természetesen látva a fotókat azonnal meg is ígért, és így lett ebből 37 karácsonyára a Tiborcz album, ami igen komoly szakmai elismerést tapasztalatot.
1: Hogyha megnézzük ezeket a fotókat, akkor zömmel 37 és 38-ban készültek családtagok, vagy pedig olyan személyek, akik Móricz Zsigmond környezetében voltak, ahogy ön is említette, és dokumentumfotók, szociófotók, tulajdonképpen minek is nevezzük, meg kell ezeket egyáltalán határozni. Számomra elsősorban dokumentumfotók.
2: Igazából azt gondolom, hogy Kálmán Kata egész fotográfusi életművében ez a közel 70 felvétel egészen különleges helyet foglal el. Azért, mert hogy a Tiborcból, majd az 1940-es szemtől szemben újabb fotóalbumban olyan fotográfiákat publikált Kálmán Kata, amelyek nagyon közeli portrék, és egy-egy közeli arc mesél nem pusztán egy ember történetét, hanem a bizonyos szociális helyzetben lévő emberek egész nemzedékéről, kortársairól, és egy arcban kellett megfogalmazni a fantasztikusan sikerült természetesen Kálmán Katának mindazt, amit el akar mondani a fotográfia alanyáról. Ezekben a fotográfiákban, amik itt Móricz körül születtek, úgy látom, látva ezeket a portrékat is, ismerve azokat, amik megjelentek, hogy teljesen másfajta szabadsággal fotografált Kálmán Kata, sokkal kevésbé koncentrál az arcra, kinyílik a kamerája, a környezet is ugyanúgy része mindannak, amit megörökít, tehát egy egészen másfajta attitűd az, amit itt megvalósít, és ezeket kevésbé ismertük, hiszen ami mindannyiunk fejében ott van Kálmán Kata, azok elsősorban ennek a két portréalbumnak a fotói, amelyek nagyon-nagyon szigorúak azokhoz a szabadsághoz képest, amik ezeken a fotókon itt megjelennek.
1: Itt van előttem egy sorozat, Móricz Zsigmond, Móricz Gyöngyi és az újszülött kisfia Simon Balázs a három képen. Ugye ezért nem volt egyszerű elkapni ezeket a pillanatokat.
2: Ez a fotográfus csodája, az igazi fotográfusok különleges adottsága, hogy lehetőleg észrevétlenül, fesztelenül találja meg azt a pillanatot, amikor megnyomja a felvétel gombot, hogy a lehető legtermészetesebbnek hasson, és ne legyen mesterkélt. Igen, azt a Kálmán Kata naplójából is lehet tudni, hogy ő önmagában sokat küzd ezzel a pillanattal, hogy mikor és hogyan, és voltak olyan fotóalanyai, akikkel nehéz is volt megteremteni ezt a fajta kapcsolatot. Hosszan ír például a Bartók fotók készítéséről, hogy mennyire nehéz volt odáig eljutni, hogy az oldottságnak az a természetes állapota megteremtődjön, hogy Bartók is kicsit természetesebben viselkedjen, és a fotográfus, illetve a társaság, aki éppen ott volt akkor, ezt ne tekintse egy különleges helyzetnek, hogy fotók készülnek. Tehát ez nem volt mindig egyszerű. De pont ezeknek a fotóknak azt gondolom, hogy Kálmán Kata számára is ez a fajta feszültség nem volt benne. Épp abból adódóan, hogy egy hosszas személyes kapcsolat fűzte Móriczhoz és az ő környezetéhez, és talán a lehető legtermészetesebb helyzetekben használta a kameráját. Nem volt az a kényszer, hogy valami olyasmit kell rövid idő alatt megvalósítania, amihez azért idő is kell, nem csak a fotográfus fantasztikus szeme.
0: Medve Mihályt hallották, akinek Móriczhoz kapcsolódó különleges fotógyűjteménye már elérhető Leányfalun a szélesebb közönség számára is.

0: És ha már fotók, nézzünk körül Szegeden is. 60. születésnapját fotókiállítással ünnepelte Dobócki Zsolt, akinek ebben a hónapban még megtekinthető a 60 Megapixel című tárlata a Szegedi Tudományegyetem rektori hivatalának átriumában. Az izgalmas, hangulatos képek között Beslin Anitát kísérte körbe a szegedi fotográfus.
1: Ahogy végignéztem a fotókon, azt látom, hogy a régi vágyak, a régi álmok azok is megmutatkoznak, meg változatlanul kísérletezik.
2: Szeretek kísérletezni, szeretem az új dolgokat is, ezek mértékben jelennek meg, tehát a drónfotók nincsenek túl nagy súlya, de van egy-kettő, illetve van olyan fotó, amiről a benevavatott nem tudhatja, hogy esetleg drónnal készült, aki viszont ért a fotográfiához, az egyből rájön, hogy ezt csak levegőből lehetett elkészíteni. Igyekeztem nem egy témaköré szervezni, illetve nem egy visszatekintő kiállítást akartam készíteni, inkább az elmúlt 2-2,5 év új anyagaiból válogattam. Szerettem volna eleve, hogyha egy kicsit vegyes. Arra is figyeltem, hogy egy-egy téma, egy-egy dolog ne legyen túlsúlyba. Ettől függetlenül azért a tájképek dominánsak lettek, de elegendő városi életkép is megjelenik, ami ad egyfajta sokszínűséget, sőt kifejezetten természetfotósnak felfogható képek is vannak.
1: De ezek szerint a drónfotózás az változatlanul szerelem. Mi az izgalmas a fotósnak ebben a fajta technikában?
2: Maga a perspektíva. Nagyon sokrétű, nagyon izgalmas perspektívája van. Itt igyekszem egy olyan magasságot találni, amit ugye földfelszínről már nem tudok lefényképezni, de repülőről már nem lehet. Tehát valahogy a kettő közötti magasságot, nézőpontot megtalálni. Tehát nem kell 5000 méterre fölmenni, nem kell 300 méterre fölmenni, olyan témákat keresek,

0: mint a színes. Ennek elsősorban gazdasági technikai okai vannak, tehát a 60-as, 70-es, 80-as években igazából jó fotolabort amatőrként nehéz volt találni. Eleve a fekete-fehér az már a valóság egy absztrakciója, és én igyekszek grafikus formákat keresni nagyon sokszor.
1: Menjünk közelebb egy-egy alkotáshoz. Látok egy érdekes jelenetet, egy részletét a Földnek, amelynek azt a címet adta, hogy Z, és a lépcsőfokok adják tulajdonképpen ezt a Z formát.
0: Igen, ez nem messze innen az egyetemtől, az aradi vértanúk terén készült. Megfigyeltem, hogy ebbe az időszakba milyen árnyékok vannak, és utána másnap visszamentem oda ugyanebben az időszakba, körülbelül egy órát eltöltöttem ott, néhány expozíciót csináltam, és abból választottam ki, ahol a mozdulat, az árnyék jól kiegészíti az előző nap talált formát.
1: Úgy tudom elképzelni, hogy akkor ön folyamatosan olyan szemmel jár a világban, hogy mindig keresi a témát, vagy ha nem is keresi, de megtalálja.
0: Igyekszem, de hazudnék, ha azt mondom, hogy mindig. Van, amikor nem jön úgy, ahogy gondolnám, ahogy szeretném, de igyekszem, és sokszor óhatatlanul ezzel a szemmel nézem a világot.
1: Van itt egy nagy kedvencem, bevallom, amelynek az a címe, hogy Tanya. Nekem ez az egész olyan, mint egy festmény, egy kis ház fák övében, és egy ló a vízparton.
0: Igen, hát a romantikus német-angol tájképfestészet, az is visszaköszön a képeken. Kifejezetten ködös időben nagyon szeretek tájakat fényképezni. Szerencsém volt, mert nem volt igazából vastag köd, hanem enyhén vörösen átvilágított a nap rajta. Ezáltal egy igen érdekes szín keletkezett, egy igen érdekes tónusa a barna-vörös között valahol, és hát erre egy picit utómunkával rá lehetett erősíteni, de tényleg csak picit.
1: Megragadta a tekintetemet a manöken címet kapott fotográfia. Egy-egy fa, mint egy manöken pózol nekünk?
0: Igen, konkrétan az a fenyő a többi nem fenyőfa között feltűnő volt. Ez nagy távolságból készült. Eleve láttam, hogy ez egy fekete-fehér kompozíció lesz, és ha már beszéltünk egy picit az utómunkáról, akkor itt nagyon drasztikusan lelettek sötétítve a sötét árnyalatok, nagyon drasztikusan kiemeltek a fehérek, ezért ilyen grafikaszerű lett a kép, de eleve, mikor megláttam a témát, így gondoltam el, és olyan lett, amilyennek én szerettem volna látni.
1: Madarak egy fotográfián fénycsóvával, amely a középső madár testénél ered. Gémek, darvak? A fotográfia címe pedig Jet. Ezt hogy sikerült lőni?
0: Majdhogy nem véletlenül. Kimentem Sándor falva mellé darvakat fényképezni. A képen egyébként darvak láthatóak, és éppen áthúztak előttem a darvak. Láttam, hogy jön a repülő, és követtem az optikával a darut. Volt annyi szerencsém, hogy volt egy pillanat, amikor a kettő egybeesett, és nyilvánvalóan ezt a színvilágot, ezt a narancsos kondenszcsíkot a nap lemente adja, illetve ezt a lilás jellegű hátteret. És ugye ellenfényben a madarak meg teljes mértékben grafikusak, feketék.
1: Most a külső világból lépjünk be egy belső térbe, mert itt van egy számomra megint csak nagyon izgalmas kép, meghajlított villát látok egy tányérra téve, hát ehhez is kell szem, hogy az ember ilyet észrevegyen.
0: Tulajdonképpen ez egy kitalált kép. Arról van szó, hogy olvastam, hogy lesz Esztergomba egy fotóstábor, amelynek tematikája a André Kertész uszodában készült képe. És fájó szívvel vettem tudomásul, hogy egy kicsit későn jutott el az információ, már éppen akkor tudtam, hogy kerékpártúrán leszek máshol, de megmozgatta a fantáziámat, és eszembe jutott André Kertésznek a villás képe. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a tányért, a villát egy mosogatóba helyezném, és akkor annak a vize hullámozna, és ugyanúgy megtörne, mint az úszó az eredeti képen, és a két gondolatból készítettem egy képet, és a cím is erre utal.
1: Egyre inkább izgat engem, hogy milyen fényképezőgéppel fotózik. Többfélével?
0: Nem vagyok az a fajta típus, aki nagyon sok félét gyűjt. Egy nagy felbontású Milc kamerával fényképezek, és ahhoz van három különböző zoom objektívem és két fix optikám. Ezekből válogatok, amikor fényképezni indulok.
2: Ha felkeltette érdeklődésüket Dobóczky Zsolt fényképtárlata, július végéig még láthatják a Szegedi Tudományegyetem rektori hivatalának átriumában.

A mai súgójukban elsőként a műcsarnokot szemléltük, mint kiállítási tárgyat. Majd Kőszegre látogattunk a közjátékfesztiválra. Csipketerítőket láttunk Pécsejen, Balaton Lellén mesélt a Szalai Múzeum, találkoztunk Móricz Zsigmonddal Leányfalun, és elkísértük Beslin Anitát Szegeden Dobószky Zsolt fotó kiállítására. Látnivalóból most sincs hiány, barangoljanak önök is!

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Világsztárok és fiatal tehetségek, 40 ország, 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
2: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is, a mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai összeállításunkban Sas Szilvia énekel. Ezzel köszöntjük a Kossuth és Liszt-díjas operaénekest, aki holnap ünnepli 75. születésnapját. Először hallgassuk Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából Szilágyi Erzsébet áriáját, az úgynevezett La Grange áriát a második felvonásból. Sas Szilvia mellett közreműködik Dénes Zsuzsanna szoprán, Gulyás Dénes tenor, valamint a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel Kovács János. A felvétel 1984-ben készült.

Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából hallottuk Szilágyi Erzsébet áriáját, a La Grange áriát a második felvonásból. Sas Szilvia énekelt, közreműködött Dénes Zsuzsanna, szoprán, Gulyás Dénes, tenor és a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényelt Kovács János. Most hallgassuk Csajkovszki Anyegin című operájából Tatjana levéláriáját az első felvonásból. Sas Szilvia énekel, közreműködik a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, vezényel Medvecki Ádám. A felvétel a Magyar Rádióban készült.

Csajkovszki Anyegin című operájából hallottuk Tatjana levél áriáját az első felvonásból. Sas Szilvia énekelt, közreműködött a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, vezényelt Medvecki Ádám. Most hallgassuk Franz Schubert balladáját, jegyzékszáma 209, József Kenner versére. Sas Szilvia énekel, zongorán közreműködik Simon Izabella. A felvétel a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban készült 1997. júniusában.

Franz Schubert 209-es jegyzékszámú balladáját hallottuk, József Kenner versére. Sas Szilvia énekelt, Simon Izabella zongorázott. A folytatásban Richard Wagner Tannhäuser című operájából halljuk Erzsébet áriáját, a Csarnok áriát a második felvonásból. Sas Szilvia énekel, közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel Kóródi András. A felvétel a Magyar Rádióban készült 1977. december 24-e és 1978. január 4-e között.

Richard Wagner Tannhäuser című operájából szólt Erzsébet áriája, a Csarnokária a második felvonásból. Sas Szilvia énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kóródi András vezényelte. Következik Verdi Aida című operájából, Aida áriája az első felvonásból. Sas Szilviát a londoni szimfonikus zenekar kíséri. Vezényel Lamberto Gardelli. A felvétel Londonban, a Kingsway Hallban készült 1977. februárjában.

Giuseppe Verdi Aida című operájából szólt a címszereplő áriája az első felvonásból. Sas Szilvia énekelt, közreműködött a londoni szimfonikus zenekar, vezényelt Lamberto Gardelli. Most hallgassuk Verdi a Trubadur című operájából Leonora áriáját a negyedik felvonásból. Sas Szilvia énekel, az angol nemzeti filharmonikus zenekart Lamberto Gardelli vezényli. A felvétel Londonban, a Walthamstow-ban, az Assembly Hall-ban készült 1978. júliusában.

Verdi a Trubadur című operájából szólt Leonora áriája a negyedik felvonásból. Sas Szilviát az Angol Nemzeti Filharmonikus Zenekar kísérte, vezényelt Lamberto Gardelli. Következik Puccini Tosca című operájából Tosca imája a második felvonásból. Továbbra is Sas Szilvia énekel, a londoni szimfonikus zenekart Lamberto Gardelli dirigálja. A felvétel a londoni Kingsway Hallban készült 1977. februárjában.

Tardelli vezényletével. Előadásukban hallgassuk most Puccini Manon Lescaut operájából az Ékszer áriát a második felvonásból. A felvétel Londonban készült 1977. szeptember 8-án.

Puccini Manon Lescaut című operájából szólt az Ékszerária a második felvonásból. Sas Szilvia énekelt, közreműködött a londoni szimfonikus zenekar, vezényelt Lamberto Gardelli. Előadásukban befejezésként hallgassuk Puccini Pillangó kisasszony című operájából a nagy áriát a második felvonásból. A felvétel a londoni Kingsway Hallban készült 1977. februárjában.

0: Puccini Pillangó kisasszony című operájából szólt a nagy ária a második felvonásból. Sas Szilvia énekelt, közreműködött a londoni szimfonikus zenekar, vezényelt Lamberto Gardelli. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Sas Szilvia énekelt. Ezzel az összeállítással köszöntöttük a Kossuth és Liszt díjas operaénekesnőt 75. születésnapi alkalmából. A hangmérnök Mátyus Ottó nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bolla Milán.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter már többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezve Sólyog Tamást. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére biztattak. Az iráni külügyminiszter bírálta az Egyesült Államokat, amiért újabb szankciókat vezetett be iráni pénzügyi intézmények ellen, megsértve a két ország júniusi megállapodását. Abbas Araghchi szerint Teherán betartotta a szavát és közölte, a vállalt kötelezettségeknek csak mindkét ország részéről van értelme. Az amerikai lépés azután történt, hogy Donald Trump elnök semmisnek nyilvánította a tűzszünetet, miután Washingtont és Teheránt vádolja a konfliktus újbóli eszkalációjával. Ma van a Srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapja. 1995. július 11-én a boszniai szerberők Srebrenica környékén 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Szerbia elismeri, hogy borzasztó bűncselekményeket követtek el, de álláspontjuk szerint azokat nem lehet népirtásnak minősíteni. Heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széldökésekkel lecsapott Japán déli részére a Bavi tájfun. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. Tajvan északi részén 14 ezer embert evakuáltak. A vihar a hétvégén a kínai Wenzhou térségét is elérheti, ahol 700 ezer embernek kell elhagynia otthonát. Az időjárásról. Itthon napos gomoly felhős az idő, legfeljebb északkeleten és délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű. Délmúlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak.

Párizs, Hollywood. Ezzel a címmel jelent meg idén egy filmzenei album, mely Alexandre Desplat sikeres filmzeneszerző legfontosabb munkáinak részleteit sorakoztatja fel. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallják. A két város természetesen két fontos helyszínt akar Desplat életében. Előbbiben látta meg a napvilágot 1961-ben, a francia fővárosban lett muzsikus, utóbbi helyszínen, a Los Angeles-i filmvilágban pedig világhírű alkotó. A két Oscar-díjas komponista 8 filmhez írott munkáiból következik válogatás, az Orchestre de Paris játszik.

Mi lenne, ha az életet visszafelé élnénk? Tehetjük fel a kérdést a Benjamin Button Különös élete című film történetével kapcsolatosan. A férfi, aki öregen születik, és az idő múlásával csak fiatalodik. A 13 Oscar jelölést kapott mozi 2008-ban került a közönség elé. A filmzenéről megjelent kritikák egyértelműen méltatták Déple munkáját. Egyesek, például egy Jonathan Broxton nevű kritikus, John Barry és George Delerue örökösének nevezte a zeneszerzőt, akik szintén a romantikus hangvételük kísérő zenéikről váltak híressé.

Wes Anderson stop motion technikával készült bábfilmje a fantasztikus róka úr Roald Dahl klasszikusából született. Főhőse egy ravasz róka, aki nem bír ellenállni a tolvaj élet csábításának, miközben családját és barátait próbálja megmenteni a bosszús gazdáktól. Ha valaki ismeri Anderson munkáit, nem lepi meg, hogy e filmjének képi világa is színpompás, a dialógusokat pedig irónia és fanyar humor jellemzi. A mese nem csak gyerekeknek szól, inkább felnőtteknek való modern fabula. A fantasztikus Róka úr kísérő zenéjének részletét az Orchestre de Paris tolmácsolásában halljuk, az együttest a szerző Alexandre Desplat dirigálja.

Alexander Dépla kiadványán szerepel természetesen a 6. György király igaz történetéhez, a Király beszéde című filmhez komponált aláfestése is. Ő volt ugyebár az a brit uralkodó, mármint 6. György, nem Dépla, aki dadogása okán sokáig beszédtanárhoz járt, és bár javult technikája, teljesen soha nem sikerült kiküszöbölnie beszédhibáját. Ezt a különleges történetet vitte vászonra Tom Hooper rendező. A filmzenét Dépla visszafogott apparátusra komponálta, zongora és vonósok játsszák a teljes anyagot, egy tételben csatlakozik csupán egy oboa és egy hárfa, kissé gazdagítva a hangzást. Most azonban a szűkebb bezetszong játszik.

A J.K. Rowling sikerkönyvei alapján készült Harry Potter filmek, a regényekhez hasonlóan, nagyon népszerűek voltak az ezredforduló utáni első évtizedben, és talán még ma is. A hét kalandot 8 filmben dolgozták fel, azért egyel több, mert az utolsó kötet, a Halál erekjéi, két részes finálé formájában került a mozikba 2010-ben, illetve 2011-ben. Az első három rész zenét John Williams, a negyedikét Patrick Doyle, az ötödik és hatodik film zenét Nicholas Hooper, az összetartozó hetedik és nyolcadik rész szkórját pedig Alexandre Desplat szerezte. Most a Halál erekjéi második részéből következik részlet, a szerző dirigálja az Orchestre de Paris együttesét.

gyönyörűen fényképezett filmzenéje következik most. Terence Malick alkotásai rendre filozofikus hangot ütnek meg, melyben az alaptörténet szinte csak eszköz vagy ürügy arra, hogy a rendező kibontakoztassa az élet eredetét, értelmét, kutató szemléletét. Így van ez az Életfája című opuszban is, melyben egy texasi család múltján, majd a már felnőtt gyermekek jelenén keresztül vizsgálódik a rendező, hogy miért adja a teremtő az életet, ha azt ideje korán el is veheti. Egy gyermek elvesztése okán, csak úgy, mint Jób esetében a Bibliában, a szülő a lét teljes jogosultságát megkérdőjelezi. Ez, mint egy szimbolikus tabló tárul a néző elé, bemutatva az élet hajnalától a megértés, a megigazulás pillanatáig.

Ismét egy Wes Anderson filmről ejtek néhány szót, mely immár élő szereplős mozifilm. A 2014-es Grand Budapest Hotel egy legendás szálloda. A két világháború között játszódó történet nosztalgikus, humoros, ugyanakkor kissé melankolikus is. Egy kifogástalanul precíz szállodai portás áll a középpontban, aki egyszer mint gyilkosságba, lopásba és szerelembe keveredik. Anderson összetéveszthetetlen képi világa szerintem sokakat rabulejt, a fonalvezetés jó értelemben vett kúszasága pedig bőven tartogat izgalmakat. Alexandre Desplat a film kísérő zenéjéért kapta meg első Oscar-díját. Ő a karmester, az Orchestre de Paris játszik.

II. világháború egyik fontos és érdekes pillanata volt, amikor Alan Turing feltörte a német rejtjelkódokat, vagyis az úgynevezett Enigma gépek üzeneteit, ezzel előnybe juttatva a brit nemzetet. Erről készített filmet Morten Tildum, melyhez Alexandre Desplat szerzett kísérőzenét. Nem pusztán ez volt Turing egyetlen érdeme, jól lehet, ha csak ennyit tett volna, az is történelmi, nemes cselekedet, hiszen egyes becslések szerint munkássága révén 2 évvel előbb fejeződhetett be a háború. De Turinget emlegetjük a modern számítástechnika egyik atyaként is. Íme egy részlet a film zenéjéből, melynek címe a Kódjátszma.

A mai műsor utolsó részlete Louisa May Alcott 19. századi írónő klasszikussá vált regényének sokadik adaptációjából való. A Kisasszonyok 2019-es feldolgozását 10-nél is több mozifilm, illetve tévésorozat előzte meg, és az elmúlt években is készítettek még néhány változatot. A leghíresebb talán az 1994-ben megjelent film, de a 2019-es Greta Gerwig által rendezett adaptáció is sikeres lett. A zeneszerző természetesen most is Alexandre Desplat, ő dirigálja az Orchestre de Paris-t.

Színejava mai adásában Alexandre Desplat új albumáról, a Párizs Hollywood című kiadványról válogattam. A zeneszerző az Orchestre de Paris együttesét dirigálta. Műsorunk végén köszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.

0: A 2025. november 15-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük felvételről a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Elsőként hallgassák meg Franz Schubert B-dur trióját, jegyzékszáma 471-es, Igaz Andrea hegedűn, Fülöp Levente mélyhegedűn, Puskás Zsolt Gordonkán játszik.

Schubert Bédor trióját hallották, Igaz Andrea hegedűn, Fülöp Levente mélyhegedűn, Puskás Zsolt Gordonkán játszott. Most hangozzék föl Clara Schumann G-moll zongora triója, Opus 17. Hegedűn Tóth Gabriella, Gordonkán Simon Sejlám, zongorán Granik Anna játszik.

Klára Schumann G-moll zongora trióját hallották, Tóth Gabriella hegedűn, Simon Sejlá gordonkán, Granik Anna zongorán játszott. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük felvételről a Dohnányi Ernő zenei központból. Bezsik Smetana G-moll zongora triója következik, opusz 15. Gál Tamási Anna hegedűn, Reiter Anna gordonkán, Szőcs Botond zongorán játszik.

Bezsi Szmetana G-moll zongora trióját hallották, Opus 15. Gál Tamási Anna hegedűn, Rejter Anna gordonkán, Szőcs Botond zongorán játszott. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük a Dohnányi Ernő Zenei Központból egy február 9-i felvételről. Bartók Béla első rapszódiája következik most, Nyári László hegedűn, Kis Péter pedig zongorán játszik.

Nyári László hegedűn, Kis Péter zongorán, Bartók Béla első rapszódiáját szólaltatta meg. Most hallgassák meg Francis Poulenc szextetjét. Balog Evelin fuvolán, Kozár Melinda oboán, Katrin Mátyás klarinéton, Jankó Attila fagotton, Fretyán Dávid kürtön, Mali Emese zongorán játszik.

0: Francis Poulenc szextettjét hallották, Balog Evelin fuvolán, Kozár Melinda oboán, Kacin Mátyás klarinéton, Jankó Attila fagotton, Fretyán Dávid kürtön, Mali Emese zongorán játszott. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítettük. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében 2026. február 9-én készült. A hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. A Quartett következő adásában Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyéről beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Nem csúszik félre, minden hang ott van, ami a kottában.
3: Egy dolgot nagyon aláhúzok, ezt tetszett, amit mondtál, hogy hát ugyan nagyon tökéletes tulajdonképpen, de minek?
1: Quartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
4: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj irányt, hogy az elképesztő, de szerelem volt első látása.
5: Te vagy az első modern operett primadonna.
6: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
1: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Duna World-on. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A Koncertó Budapest hangversenyét hallják, vezényel Keller András. Hegedűn közreműködik Gidon Krémer. A felvétel 2025. május 9-én a Zeneakadémia nagy termében készült. Samuel Barber, Adagio vonósokra, opusz 11.

Elhangzott Samuel Barber Adagio vonósokra, opusz 11. A Koncerto Budapest hangversenyét közvetítjük, vezényel Keller András. Franz Schubert, B-dur polonéz. Közreműködik Gidon Krémer hegedűn.

Elhangzott Franz Schubert B-dur polonéz, Gidon Krémer játszott hegedűn, a Koncertó Budapestet Keller András vezényelte. Ludwig van Beethoven Cavatina az Opus 130-as B-dur vonós négyesből a vonós zenekari változatot hallják.

Elhangzott Ludwig van Beethoven Cavatina az Opus 130-as B-dur vonós négyesből, a vonós zenekari változatot hallották. A Concerto Budapest Keller András vezényletével befejezésül Franz Schubert 8. befejezetlen szimfóniáját játssza.

Franz Schubert 8. befejezetlen szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Koncertó Budapest hangversenyét közvetítettük, vezényelt Keller András, hegedűn közreműködött Gidon Krémer.

0: felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. május 9-én készült. A zenei rendező Bárány Gusztáv, a hangmérnök Melha Kálmán és Mátyos Otto és a szerkesztő Szejdlő Dénes nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A világjáró művészeink adásában először Vámosi Nagy Zsuzsa fuvolázik és Balogh Zsolt zongorázik, francia kötődésű művészek darabjait játszva. A kamarazenélést ezután Környei Zsófia, hegedű és Gődény Márta zongora művész hangversenye kerekíti ki. Áprilisi koncertek a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 17 órakor a Bartók Rádióban.
2: Átszellemült művészek, a harmóniák mesterei, a dallamokon át most megmutatják, hogy mire képes a zene. A Magyar Televízió első nemzetközi karmesterversenye, díjkiosztó gálaest. Medvecki Ádámot köszöntjük. Július 15-én 21 óra 35 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Sulyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Sulyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. A miniszterelnök előzőleg arról írt közösségi oldalán, hogy az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, és Sulyog Tamásnak 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten, a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet, a légicsapásokban 11-en sebesültek meg, közölte Volodimir Zelenszky elnök. Az ukrán fővárosban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is. A helyi hatóságok szerint 6-an sebesültek meg. Véget ért a TUSZ dráma Berlinben. Kiszabadították azt a nőt, akit este egy szupermarketben ejtett foglyul egy férfi. Záráskor egy késsel támadt rá a 22 éves alkalmazottra. A többi dolgozónak sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közölte, hogy a tettest elfogták, de még nem tudni, mi volt az indítéka. A TUSZ tárgyalás alatt több olyan nehezen értelmezhető követeléssel állt elő, amelyek arra utalnak, hogy nem tervezte meg előre a támadást. A közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából utcabált rendez ma a francia intézet. A látogatók különböző fajátékokat próbálhatnak ki, valamint megismerhetik a frankofon Afrika ütő hangszereit, ritmusait, táncait. Az esti koncerteken több stílust ötvöző zenekaruk lépnek fel, a zenei programok mellett gasztronómiai élmény is várja az érdeklődőket, akik a többi között olvadt sajtos szendvicseket, különleges pizzákat, valamint italokat, fagylaltot kóstolhatnak. Napos, gomoly felhős az idő, de a zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki Ózd, Szerencs, Sárospatak környékén és az ország déli, délkeleti részén. Holnap is hasonló időre számíthatunk, helyenként erős széllel. Éjszaka 12-18, napközben általában 26-31 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pusztkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl puszt alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Zenemű, több előadás. A házigazda Katona Márta.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. A kvartett mai témája Bach 5. brandenburgi versenye, ennek a műnek a különböző felvételeit fogjuk összehasonlítani. Beszélgető társaim itt a stúdióban Kovács Sándor zenetörténész, Csalog Benedek Fuvola művész és Máté Balázs Gordonka művész, akik a korhű zene specialistái. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk ma.
2: Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát azt hiszem, hogy páran megismerik a rekettes hangomat a rádióból.
0: Bach 5. brandenburgi versenyével foglalkozunk tehát, amiben három szólista szerepel, egy billentyűs, egy fúvós és egy vonós. Vendégeim ezeknek a hangszereknek a specialistái, hiszen Kovács Sándor annak idején zongoristaként kezdte pályafutását. Nem volt könnyű dolgunk, mert több mint 50 felvétel áll rendelkezésre, csak itt a rádió archívumában ebből a műből, ebből válogattam ki 9-et. A legrégebbi, az első teljes felvétel ennek a műnek 1932-ben készült, Alfred Cortot nevéhez kötődik. 50-ben rögzítette Wilhelm Furtwängler ezt a művet, itt zongorát fogunk hallani. 10 évvel később, 1960-ban Leopold Stokowski és a Philadelphia zenekar felvételét hoztam el. Érdekesség, hogy ezen csemballó szerepel, de nem olyan csemballó, mint amit aztán később szoktunk használni. A Concentus Musicus Wien és Nikolaus Harnon Kór felvétele 1980-as évek elején készült. Ő több felvételt is készített ebből a műből, mi most Máté Balázs javaslatára ezt választottuk. Christopher Hagwood felvétele a 80-as évek közepén, 1985-ben készült, és 1997-es az olasz régi zene fenegyerekeinek felvétele, Giovanni Antonini és az Il Giardino Armonico lemeze. 2003-ból egy olyan felvételt választottam, amelyen megint zongorát hallhatunk, ezen Murray Peraya játszik, és a St. Martin in the Fields kamarazenekar, és végül 2009-es John Eliot Gardiner és az angol barokk szólisták lemeze, ami egy úgynevezett korhű hangszeres előadás. Szóval ezekből fogunk részletet hallani, és műsorunk végén, ahogy azt már megszokhatták, elhangzik a teljes mű egy olyan felvételben, amelyet vendégeim fognak kiválasztani. Mielőtt beszélnénk egy kicsit magáról a brandenburgi versenyekről, hallgassunk egy rövid részletet a legrégebbi és a legújabb felvételünkről. Először John Eliot Gardiner vezényletével halljuk a mű elejét. Ez a lemez 2009-ben készült.

Ez volt tehát Johann Sebastian Bach 5. Brandenburgi versenyének eleje John Eliot Gardiner vezényletével. 2009-es ez a felvétel, és most hallgassuk meg ugyanezt a szakaszt a legrégebbi lemezünkről. Ez 1932-ben készült.

0: Ez volt tehát Alfred Cortot felvételének részlet 1932-ből. Mit szóltok ez a két különböző világhoz? Ugye a hangszerek is mások voltak, Cortoik természetesen zongorát használtak, meg modern fuvolát, modern hegedűt, Gardinerék meg korhű hangszereket. Sándor?
1: Hát engem az lepett meg, hogy nem annyira külön világ, mint gondoltam. Amikor én megkaptam ezt a listát, akkor írtam magamnak előre, hogy hát melyik fog a legjobban tetszeni, és melyik a legkevésbé. A legjobban az, hogy nagyjából bevált, de aztán a lista többi része nem nagyon, és a Cortot felvételt, a 32-es, az úgy gondoltam, hogy valahol majd nagyon hátul lesz, mert nyilván borzasztó lomha lesz, meg a hangszerek is mások. Egyáltalán nem, nagyon meglepett, és az egyik legszebb felvételnek tartom ezt a Cortot félét, főleg azért, mert nagyon jó a sebessége, szóval valahogy azt a lomhaságot, azt nagyon nehezen tudom elviselni, mint szegény Furtwängler, pedig én Furtwängleret imádom, mint Wagner karmestert, hogy az abszolút kedvencem, de hát az valami rettenet, az 10 perccel hosszabb az egész, mint a Cortot féle, és nagyon nehezen elviselhető ma. Úgy gondolom. A Cortot azt én nagyon frissnek tartottam, és nagyon érdekesnek. Úgyhogy ez nekem az igazán nagy meglepetés.
0: Balázs?
2: Egyetértek ezzel a minősítéssel. Igen, egyébként a Cortot felvételt én javasoltam, mert ismertem, és pontosan amikor megismertem, én is ezt gondoltam, hogy milyen meglepő. És valószínűleg a maga korában, a 30-as években egy nagyon egyedülálló, egyedi felfogást képviselhetett. Különösen annak tudattam, hogy például Furtwängler 40-es, én azt is meghallgattam, és az itt majd felbukkanó 50-es fölvétele milyen. Tehát ez képest egy óriási kontraszt, ez a Cortot fölvétel, de szerintem a franciásság jön át ezen a felvételen, a franciás elegancia. Ugye ez, amit ők játszanak, ez egy barokk darab, ugyanakkor hát hallatszik rajta, hogy nem mélyedtek ők el a barokk zene előadás módjában, ami ugye folyik most már 1945-től, és mi ebben, Benedek is, meg én is igyekszünk elmélyedni. Ők nem az előadói praxis, autentikussága, hitelessége irányából érkeznek, viszont ez a franciás elegancia, ez átjön rajta, és ez nagyon jól áll ennek a darabnak, én úgy érzem.
1: És pillanatom, még hatszolja közben, valamiért itt a muzsikára délutánban került elő a perckeringő, a Chopin perckeringő, és a Weisz Gábor kereste, hogy melyik a legrövidebb, és messze a legrövidebb a Cortot volt, érdekes módon.
2: Lehetséges, hogy Cortónak ez a késő romantikus, súlyos stílus megfeküdte már a gyomrát, és hát elege volt ebből, és az inkább a darabból indult ki, mint egy rossz tradícióból.
0: Benedek.
3: Ha már eddig főleg a Cortotról volt szó, akkor azért én is azzal kezdeném, mert a 8 felvétel meghallgatásakor egyértelműen az egyik legjobbnak. Én is Cortot felvételét tartottam. Én ismerem Cortotnak a kamarazen felvételeit. Ő egy kamarazenész volt elsősorban, sok szóló felvételt is csinált. Egy rendkívül érzékeny, finom, intelligens zenész volt, Ravel, Debussy felvételei csodálatosak, híres volt a melléütéseitől még felvételen, és akivel szemben, ugye Gardiner arról híres, hogy minden nagyon-nagyon pontos és hibátlan, és mindjárt róla is ejtsünk azért szót. Cortot tényleg csodálatos, itt egyszerűen ez az üdítő szertelenség közben azért mégiscsak a zene megértésének az igyekezete, játékosság, spontaneitás, egyfajta ilyen rálátás a dolgokra. Látszik, hogy ők szerették ezt a zenét. Semmiféle ilyen rossz értelmemet, romantikus súlyosság, nehézkesség, lomhaság, semmi ilyesmit nem hallok. Amit ma másképp csinálnak, nem csinálnánk ilyen rettenetes sallentandókat, ez úgy tűnik nagyjából akkoriban, tehát mondjuk 30 és 65 között mindenki csinálta.
0: Tehát, hogy a forma részek előtt lelassító,
3: igen, és igen, igen, pontosan, rájunk. igen, erről beszélek, de ez sem érvényes mindenki, mert például Kazalsz, aki sajnálatos módon ma ki fog maradni a Serkinnel készült felvételében, ezt nem csinálja meg, tehát ez nem volt kötelező azért akkoriban, ez egy rossz manér volt.
0: Én azért nagyon sok felvételt végighallgattam, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de az a tanulsága, hogy tulajdonképpen soha nem lehet azt mondani, hogy a korban így játszották, mert a nagy egyéniségek teljesen mindegy, hogy mikor éltek, lehet, hogy máshogy játszották. Stokowski lassít, ezek szerint Kazalsz nem lassít, pedig nagyjából ugyanabban az évben vagy évtizedben vették.
3: Pontosan. Nekem Gardiner a másik véglet sajnos, tehát egyszerűen én ebben semmi élvezeteset nem találok. Egyszerűen nem értem, hogy miről van szó, és mit akar. Sokaknak ez jónak számít, mert ilyen biztonságot ad. Nem csúszik félre, minden hang ott van, ami a kottában.
1: Egy dolgot nagyon aláhúzok, ezt tetszett, amit mondtál, hogy hát ugyan nagyon tökéletes tulajdonképpen, de minek? Ez valóban a legjobb jellemzése a Gardiner-féle felfogásnak.
0: Én most vitatkoznék, nem megyek a részletekbe, de azért választottam ki Gardinert is, mert szerintem ebben is van egyfajta lüktetés. Szóval, hogy nekem ez egy pozitív példa. Én próbáltam olyanokat választani, olyan felvételeket, hogy mindegyikben legyen valami, ami megkülönbözteti a többitől. Hát érdekes, örülök, hogy nem értünk egyet.
2: A Gardiner felvételben a második tét. Tehát érzem még viszonylag természetesebbnek. De elég jól összefogják, úgy tűnik nekem.
0: Mielőtt tovább mennénk, azt szeretném kérni Kovács Sándortól, hogy mondjon néhány szót arról, hogy mikor készültek ezek a darabok, és miért brandenburgi versenyek.
1: 1720-as években készültek, ugye akkor volt Kötemben Johann Sebastian Bach. Ez azért érdekes, mert Weimarban és Lipcsében luteránus környezetben volt, Kötemben református környezetben volt, aminek az a következménye, hogy nem kellett kantátákat írnia. Van kivétel egyébként, de most abban nem akarok belemenni, hogy miért, de az a fajta feladat, ami mondjuk Lipcsében egy ilyen napi feladat volt neki, hogy állandóan a luteránus egyháznak az igényei szerint komponálás nem volt. Ezzel szemben hangszeres zenéket írt, meglehetősen sokat. Ugye itt kezdődik például a Das Wohltemperierte Klavier első kötete, az is itt készült ebben az időben, és egy csomó minden, a hegedű szóló, szonáták, partiták, a cselló szóló darabok is, amikről most egy őrült asztrál kiderítette, legalábbis ő azt hiszi, hogy Bach felesége írta, nagyon szórakoztató ez persze hülyeség, de hát van ilyen, mert a modern zenetudomány az mindig kitalál valami jó dolgot. Na, és akkor itt keletkeztek ezek a brandenburgi versenyek. Tulajdonképpen nem sokat tudunk. Van egy cirkalmas ajánlás, és Christian brandenburgi őrgrófnak készültek ezek. De ez a Christian nyilván meglátogatta Kötent, és nyilván volt egy személyes kontaktus, és Bach elküldte Christiannak, aki valószínűleg soha el nem játszotta ezeket így együtt. Úgyhogy erről nagyon sokat tovább nem tudunk. Az az érdekes, hogy mindegyik darab teljesen más hangszer összeállítás, nagyon változatos, ugye, és hát általában három tételesek, de az itt is van kivétel, mert az első az több, a harmadik pedig, hát elvileg három tételes, de a középső tétel az két hang, ki kell tölteni valamilyen módon. Az ötödik az, hát így talán egy ilyen, hogy mondjam, közbelső megoldás, mert rendes három tétel. Ennek viszont az érdekessége, hogy fokozott szerepe van a csembalónak, és szokták azt mondani, hogy az első igazi csembaló verseny, az első tételemen ott van az a nagyon hosszú kadencia. Ez persze túlzás, meg butaság, de tényleg az a nagyon hosszú kadencia, az feltűnő, és nagyon nagy szerepe van a csembalónak. Ennyit tudunk nagyjából ezekről a brandenburgi versenyekről, tehát konkrétan most a ötödikről.
2: Azt még említsük meg, hogy az ötödik brandenburgi versenynek két verziója maradt fenn. Ugye van egy ős változat, és hogyha sor kerül rá, és meghallgatjuk Hogwood fölvételét, ott ez hangzik el, és ebből a szempontból nagyon érdekes, eltekintve az előadás egyéb sajátságaitól, de az, hogy ez a verzió megszól, ez nagyon ritka, és nekem nagyon...
3: És hát az ős változat sokkal rövidebb, mint a...
2: Igen, de és nem csak a rövidségben van eltérés, hanem egyéb eltérések is vannak, és nagyon izgalmasak azok.
0: Akkor hallgassuk is meg Christopher Hogwood felvételének részletét. Ez a lemez 1985-ben készült.

0: Miben más ez az ős változat? Mert ez a felvétel nekem úgy tűnt, mintha inkább négynegyedben lenne, és nem kétkettedben. Tehát annyira más volt a hullámzása, meg a lüktetése Hangfut előadásában a brandenburgi versenynek. Balázs?
1: Hát ennek nem néztem még utána, de most azonnal megteszem, hogy valóban esetleg négynegyedben van-e írva ez a tétel.
0: De nem úgy hangzott?
1: Valóban négynegyedben van, ja. Itt nem.
0: Én nem láttam az ős változatot, csak csodálkoztam, hogy Hangfut hogy lehet, valóban, hogy két-kettet helyett hát négy-negyedbe játszik.
2: Ebből a szempontból akkor ez az előadás elég jó, mert ezt megmutatja, legalábbis neked megmutatta, hogy ez nem két-kettetben van, mint ahogyan a későbbi változat, hanem négy-negyedben. A különbség, hogy egyrészt az, hogy a úgynevezett kadencia, ami nem is biztos, hogy kadencia, ott az első téttel vége fele, az a hatalmas nagy csembaló szóló, az ebben a változatban egy negyedére zsugorodik, vagy annyival, egy harmadával rövidebb mondjuk így, ezért ez egy ős változat, hogy leszik a későbbi, az a gazdagabb, azt kidolgozta jobban a szerző, valami oknál fogva, én olyat is olvastam, hogy esetleg azért, mert időközben oda Kötenbe, ahol a mű egyébként született, hogy hallottuk, érkezett egy nagyobb hangterjedelmű, több manuálos, több regiszter megszólaltatására alkalmas hangszer, talán ez inspirálta Bachot ennek a nagyobb szobású, úgymond kadenciának a megírására. És hát egyéb apróságok is vannak, ami úgy tűnik, hogy hát nem tudom pont, nem mondanám azt, hogy javítások. Például a lassú tételbeli apró ritmikai különbségek, meg apró hangok, amik hozzákerülnek a második tételben a darabhoz, azok szerintem nem javítások, hanem egy változó. Én úgy érzem Bachnál, azt kell mondjam, hogy egy művét különböző verziókban meghallgatom. Például vannak kantáták, amik két-három verzióban fönnmaradtak. A későbbi az nem javítás, hanem egész egyszerűen átallotta ugyanazt kétszer ugyanúgy leírni. Tehát ha átdolgozta mondjuk a hangszerelést vagy egyebet, akkor nem csak a hangszerelést dolgozta, hanem hozzáadott még egy pár hangot. Tehát ez nem jelenti azt, hogy a korábbi verzió ne volna teljes értékű. Csak egyszerűen az ő belső késztetése az, hogy nem fogom kétszer ugyanazt leírni.
3: Itt van egy nagyon jó példa erre, az Édúr hegedű partitának az első tétele, amit átdolgozott két kantáta verzióban is, és az egyik zenekarra tervén, orgona versenyként, és a másikban még trombiták is vannak. Úgyhogy egy szóló hegedű műből egy ilyen trombitával kiekészített kantáta nyitótétel azért az elég nagy változás.
2: Igen, de ez nem kérdőjelezi meg az ős nem verziónak kérdőjelezi a maximális, tökéletes, hogy mondjam, befejezettségét és teljességét.
4: Igen, csak annyi ez a legutóbb felmerült témához, mert annyira szorosan nem tartozik, de azért a közelmúlt zenetudományos hozzáállásában volt egy nagyon alapvető probléma a barokk művekkel kapcsolatban, és ez pontosan ez, hogy a későbbi változatot mindig tökéletesebbnek tartották, minél későbbi, annál inkább
0: képviselő.
4: Igen.
3: És ez egyáltalán nem így van, mert dolog, ugye igen. Az utolsó verzió az a szentség, ez általános szabálya a zenetudomány, nem csak barokk,
4: és ez bármilyen. Nagyon nagy probléma, mert ez Bachnál különösen nem feltétlenül érvényes, adott esetben lehetséges, de ez nem lehet egy ilyen dogma. Visszatérve még egy megjegyzés erejéig a kötöni helyzetre, amiről azt meg kell jegyezni, hogy úgy tudjuk, hogy viszonylag kevés profi zenész állt Bach rendelkezésre a kötönben, 11 néhány. És ez vicces módon pontosan kiadja a Brandenburg versenyek mind a hatnak az előadóinak a számát, és ez azt jelenti, hogy semmelyik szólamot nem lehetett megkettőzni. És ez borzasztó érdekes. A dolog egyébként nagyon sok más jel is mutat arra, hogy nem kettőzték meg a szólamokat az ötödikben semmiképpen sem, de a többiben sem. Hát ugye a harmadikban meg a hatodikban az teljes képtelenség lenne, de a többiben is, és minden sokkal jobban működik. Na most ugye azért a modern hangszerek használatakor a szimpla felállás, az egyszeres bezetszung az nagyon problémás, egyébként a többszörös is, tehát ez egy hosszú téma, menjünk bele, de mindesetre ennyit valószínűsíthetünk a kötöni előadásokkal kapcsolatban.
0: Olyan felvételt is fogok mutatni, ahol nem csak, hogy többen játszanak egy szólamot, hanem még a basszust is megduplázzák az ongorán, ugye oktávba játsszák, hogy erősebb legyen. Viszont Ha már itt a változatoknál tartunk, akkor felvetődik bennem az a kérdés, hogy a felvétel, hogyha ez egy műalkotásnak tekintjük, érvényes-e az az elv, amit itt az előbb beszéltünk, hogy a különböző verziók tulajdonképpen javításai egymásnak, vagy a különböző helyzetekhez való alkalmazkodás nem is jobb, nem is rosszabb. Most ezt azért kérdezem, mert vannak olyan előadók, akik többször rögzítenek egy művet. Például Nikolaus Arnonk úr, aki néhány évtizedenként fölvette az 5. Brandenburgit. Mi most a 80-as évek elején készült felvételét hoztuk el. Szóval mi készített egy előadót arra, hogy újra vegyen egy művet? Az, hogy más, már mást gondol róla, vagy egyszerűen ez egy gazdasági döntés?
2: Én Arnonknak egyszer egy nyilatkozatát olvastam más kontextusban, azt hiszem a János Passió második felvétel, amikor megjelent, amikor a 80-as években, 90-as években készült el, az első pedig a 60-as években, és megkérdezte őt egy riporter, hogy ezt miért követte el. És azt mondja abban a riportban, hogy a 60-as években ők még nagyon az elején tartottak ennek a bizonyos régi zenének az a maga adekvát módon való előadásának és gyakorlatának. És úgy érzi, hogy 3 évtized elteltével már sokkal gördülékenyebben, természetesebben beszélik ők, a zenekara, meg ő, meg a kórus, meg a szólisták ezt a zenei nyelvet, és ezért gondolta, érezte úgy, hogy elérkezett az idő, hogy újra fölvegye. És valóban óriási különbség van a két felvétel között. Én megmondom magam részéről, nem tartom egyértelműen jobbnak az újabbat, de az tény és való, hogy nagyon más. Ő maga úgy értékelte, hogy ő is, meg a zenekara is fejlődtek időközben. Már jobb, inkább anyanyelvi szinten beszélik a barokk zene nyelvét, mint a 60-as években, és ezért érezte szükségét az új felvételnek.
0: Akkor következzen egy részlet Arnonk úr felvételéből.

0: Ez volt tehát a Concentus Musicus Wien és Nikolaus Harnoncourt felvétele 1981-ből. A kvartett mai műsorában Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyének különböző felvételeit hasonlítjuk össze Kovács Sándor zenetörténésszel, Csalog Benedek fuvolaművésszel és Máté Balázs Gordonka művésszel. Emlékszel-e, Sándor, arra, hogy milyen volt, amikor megjelentek az első régi zenés felvételek fiatal korodban?
1: Hát, Nikolaus Harnoncourt volt az első, akit én hallottam. Sonfai tanár úr hozta be órákra, és teljesen meg voltunk döbbenve. Nagyon tetszett, azt kell mondanom. Az egyik első élményem az a Máté Passió volt Nikolaus Harnoncourtról, és az a dolog, hogy ott a Paul Westwood nevű alténekes énekel egy csodálatos, egyenes hangon, hát az reveláció volt. Amikor elkezdtem tanítani, aztán később Pécset tanítottam először, és levittem ezt a felvételt, és persze megcsináltam azt a viccet, hogy megmutattam ezt az áriát, és nem mondtam meg, hogy ez egy férfi alt, hanem hát ez egy alt, és csak a végén mondtam, fölírtam a nevét az illetőnek a táblára, és akkor egy darabig néztek a diákok, hogy mi meghűlt a tanár, és akkor mondtam, hogy bizony erről van szó, hogy csodálatos volt, és egyáltalán az a fajta gondolkodás, amit a Nikolaus Harnoncourt bevezetett, az nagyon imponáló volt számunkra, és persze erre látett a Sonfai tanár úr, mert ki az abszolút kedvence volt, és tulajdonképpen aztán maradt is a Nikolaus Harnoncourt. Én később aztán nem tartottam annyira minden Harnoncourt felvételt mintaszerűnek, és voltak, amik, hát ugye a Giardino az egyik, amit én sok szempontból érdekesebbnek tartottam, de voltak mások is, tehát például emlékszem, hogy itt volt az előbb hallottuk a Hogwood felvételt, amitől én nem voltam nagyon oda, nagyon érdekes, egy másik verziót vesz elő, ebben a szempontból nagyon izgalmas, de amúgy egy kicsit ilyen közepesnek tartottam, viszont a nagy élményem volt a Messiás, a Handel Messiás, azzal az egészen tiszta, csodálatos fiúkarral. Azt senkitől nem hallottam, csak tőle így például. Tehát mindenkinek megvan a maga erénye, az az érzésem, illetve hát van, akinek nincs annyira meg, ma beszéltük, mert nem akarom ismételni magamat. De az Nikolaus Harnoncourt volt az első nagy meglepetés.
0: És ez a felvétel hogy tetszett, Benedek?
2: Itt azért el kell talán mesélnünk Balázsral, hogy mi konziban ugye osztálytársak voltunk, sőt pattársak, és első konziban kezdtük el, vagy kezdődött el az az érdeklődésünk a historikus előadási gyakorlat iránt, és akkor ismertük meg Harnoncourt első felvételeit, és azt hiszem a 4 évszak volt a legeslegelső, amit így egymás között cserélgettünk, és néhány évvel később jelent meg, vagy vált hozzáférhető számunkra ez az új felvétel a brandenburgi versenyeknek, sőt, talán már koma főiskolások voltunk, igen. Igen. Emlékszem, hogy tényleg milyen döbbenetes volt. Tényleg újszerű volt, gazdag volt, átgondolt volt, egyszerre spontán és egyszerre nagyon jól kitalált volt az előadás, amiben akkoriban, abban a korszakában Harnoncourt tényleg jó volt. Előtte másmilyen volt, utána megint másmilyen lett, de az egy nagyon jó időszaka volt. Tehát a 80-as, 90-es években nagyon jó előadásai voltak, és nagyon jó felvételei.
0: Én ezt mondjuk egy kicsit lassúnak tartom.
2: Igen, de éppen erre gondoltam, és így Balázs felé néztem, amikor itt hallgattuk a felvételt, hogy most már egy kicsit olyan porosnak tűnik ez az előadás, de én emlékszem tényleg az akkori döbbenetre, és arra, hogy ez tényleg más, de nem csak szimplán más, hanem tényleg jobb, mint sok más akkoriban ismert előadás.
0: Akkor most hallgassunk meg egy még régebbi felvételt, 1960-ban készült, aminek érdekesség, hogy ennek ellenére csemballó szerepel benne. Milyen csemballók lehettek a 60-as években? Nyilván nem azok a korhű csemballók, amelyeket ma használnak.
1: Hát ez a Vanda Landoszka féle csemboló volt a divat. A Vanda Landoszka hozta divatba a csembolót, ha jól tudom, újra, mert ugye ez teljesen eltűnt a csemboló a gyakorlatból, és aztán egyszer csak felfedezték. Ez a 20. századnak viszonylag az elején történt. És akkor csinálták ezeket a csembolókat, amiket aztán mi nagyon okos, historikus hívők, ilyen varrógépnek neveztünk később. Ugye? Most így visszahallgatva nem tűnik annyira borzasztónak. Egy más dolog azért érdekes, ha már a Stokowski felvételre kerül sor mindjárt, amikor én mondtam, hogy csináltam egy listát, hogy mikor megnéztem, hogy kiket fogunk meghallgatni, és először felírtam magam, hogy melyik fog legjobban tetszeni, és melyik legkevésbé, és a legkevésbére a Stokowskit írtam. Tudod, volt néhány elborzasztó felvétel, emlékem, Handel, de Bach is, Bach zenekari szvitek, ami úgy hangzott, mint hogyha elefántok táncolnánk. Na most bocsánat, nekem a kedvenc állatom az elefánt, de hogy ezt a fajta vaskosságot, azt nagyon nehéz kibi. Az, hogy kontrafagotra hangszerel Bachnál, meg Handelnél, meg ilyen a basszus, nem tudom, hogy hányszor. Borzasztó, meg ezek a lassítások. Hát itt is rögtön az elején van ez a tipikus lassítás. Érdekes, hogy ugye most arról beszéltünk már, hogy nem mindenki teszi meg ezt ugyanabban a korban, ezt a rettentően lass, de azért azt el lehet mondani, hogy van egy kor, amire jellemzőbb ez a lassítás.
0: De Stokowskira meg még azon belül is még inkább jellemző.
1: Elviselhetetlen. Most ez a felvétel viszont nem volt annyira elviselhetetlen, úgyhogy felül kell bírálni magamat, nem ez a legrosszabb az én véleményem szerint, sőt, ez tulajdonképpen egészen elviselhető egy-két ilyen szörnyű lassítástól eltekintve.
3: Ezért én is egyetértek, valóban nekem sem tetszenek ezek a gigantikus lassítások, viszont a téma elejének a megformálása az meglepően gördülékeny, például a Furtwängler-re, meg esetleg historikusokkal is összehasonlítom, sokkal jobban összefogott, nem esik szét nyolcadokra, a basszus nyolcadai nem olyan egyformák, mint hogy én nagyon sokszor úgy érzem, mint hogyha egy nyolcadban játszanák a tételt, miközben, mint az előbb kiderült, két kettedben van, ez is változott négy negyedben, szóval semmiképp sem egy nyolcadban, vagy nyolc nyolcadban, aminek nevezzem. Szóval, és hát ez nagyon gyakori probléma, és Stokowskinál az úgy kell mondani, nincs ez a probléma a témával, van egyéb, amit már elhangzott, de én is meglepődtem ezen. Most visszatérve erre a csembaló dologra, hát ugye ezek a 20. század elejé, csembalók, ezek ilyen összvér megoldások voltak. A zongora szerkezetbe beletettek egy teljesen modernizált, műanyagokkal teli pengető szerkezetet, ami a pengetés tekintetében hasonlított ugyan a csembalóhoz, de semmi másban nem. Hangerejében töredékét produkálta, ezért mit csináltak? Több húrsorral látták el, pedálrendszerrel, amivel kapcsolgathatók ezek a húrok, és hát hogyha több, nagyobb hangerőt akar valaki, akkor bizonyos pedálokat benyomva már 3-4 húron szól ugyanaz a hang, vagy esetleg több oktávban is, például a 16 lábas is van ezen. A 16 lábas azt jelenti, hogy a basszus szólam egy oktával lejjebb szólal meg. Tehát ilyen is van rajta. Ettől nagyobb lesz ugyan a hangerő, de a hangminőség az meg sem közelíti, és az én számomra egy rendes, normális eredeti, vagy pedig kópia csembalónak a hangját. Vagy hát nem, egész egyszerűen egy másik hang, ami egyébként számomra meglepően jól tükrözi a 30-as, 40-es évek zenéjét. Tehát például egy akkoriban keletkezett csembaló verseny, mint például ki is volt ez a német zeneszerző, Dísztler, Hugo Dísztler írt két csembaló versenyt a 40-es, 30-as években. Azok elképzelhetetlenek historikus csembalon, mert azok annyira megszépítik a hangzást, és ott szükség van erre a bizonyos 40-es évekbeli ilyen elidegenítő jellegű csembaló hangra. Na most itt is ezt halljuk, hát itt viszont az elidegenítés nem válik előnyére a darabnak, és nekem az sem nagyon tetszik, hogy ez az előadó Valenti úr rendszeresen frázis közben kapcsolgatja a regisztereket, és ilyen crescendókat, diminandókat állít elő, nem nagyon használ a tételnek.
0: Hallgassuk meg akkor Stokowski felvételét.

0: Sznokovszky felvételét hallgattuk, és Benedeket látom, hogy mondani valója van.
1: Igen, először csak egészen röviden még ez a csembaló dologhoz, mert jó lenne tudni, hogy pontosan milyen modellen játszott. Ugye a Landowska már egészen a 20. század legelején már kísérletezett csembalózással, Tolsztojjal barátkozott, és tudjuk, hogy vitte a havas tundrákon szánon a csembalóját Oroszországban, hogy bemutassa az akkori arisztokráciának. És ő azt hiszem, hogy Pleyel hangszeren játszott, akik ugye a Pleyelék kísérleteztek többek között ilyen csembaló újjá álmodással. Ez a hangszer, ami itt ezen a felvétel megszól, szerintem ez nem ilyen típusú hangszer, ez valószínűleg inkább egy ilyen Sperrhack vagy hasonló modell, vagy Ammer, egy ilyen 8 pedálos, olyan hangszer, ami nagyon sokáig még a Zeneakadémián is volt, sőt, szerintem a mai napig megvan. De ezt jó lenne tudni, én a hangzás alapján inkább úgy gondolom, hogy ez az volt. Az előadásról meg annyit, hogy nekem talán ez tetszett a legjobban. Most ez nem derül ki annyira a bevezető ritornálból, de később ilyen egészen ilyen kamarazene jellegűvé válik az előadás, oldott lesz, értelmes frázisok, igazi jó spontán szenglésnek tűnik, elképzelhetetlen, hogy ott áll a Sznokovszky, és vezényli ezt a darabot, akiről ugye az a legenda, meg lehet, hogy ez csak ilyen rossz hírkeltés, hogy ő ilyen nagyon ilyen hollywoodi, ízléstelen, kicses karmester volt rossz ízléssel, de hát azért talán nem feltétlenül, és nem mindig, vagy nem minden korszakában. Itt én semmit nem hallok ebből. Hát ez az egy lassítás, ezről ugye beszéltünk. Nem mechanikus az előadás, mint sok más úgynevezett historikus felvétel, akár még Hogwood és egy icipicit, meg Gardineri mindenképpen. Nem túl nagy a zenekar. Tényleg is nem azért tetszik, mert csembalóval van a felvétel, mert lehetne felülem zongorával is, lásd Kortó felvételét. Ez egy nagyon jól élvezhető. És még a második tétel is, ami mondjuk nagyon lassú az ízlésemnek, de ott is azt hallani, hogy egyszerűen érdekli őt, amit csinál. És ez nem minden felvételről és karmesterről mondható el.
2: Hadd mondjam, még el, hogyha figyelmesen hallgatja valaki a felvételt, azt hallja, hogy a mű első akkordját bejátsza a csembalista, majd abba hagyja a muzsikálást, miközben Bach kéziratában ott szerepel a számozott basszus. Hát azt bizony nem játsza. Majd az első szólószakasznál lép be a csembalista, eljátsza az első szólószakaszt, és udvariasan abba hagyja a következő tutti szakasznál. Tehát az összes tuttiból hiányzik a kontinú az első tételben. Azért ez nagyon meglepő megoldás. Lehetséges, hogy Sznokovszky zavarta ennek a csembalónak a hangja, és ezért írtotta ki. Vagy pedig ez egy olyan attitűd, amit ugye ma is láttunk, hogy például Mozart zongora versenyek esetében a legritkább az, hogy a zongorista eljátsza a kontinuót a zenekari szakaszokban, már pedig Mozart biztosan ezt tette, így vezényelt tulajdonképpen, kontinuójátékosként vezette a zenekari szakaszokat, és hát valószínűleg Bach is ezt tette, csak nem a csembalónál, hanem a fortepianónál. Na most hát itt ez egy elég súlyos beavatkozás azért Sznokovszky részéről, de mondjuk a csembaló hang ismeretében megbocsátható.
0: Szerintem inkább arról van szó, hogy Sznokovszky úgy gondolta, hogy ez tényleg egy csembaló verseny, és a szólista az ne pazarolja az energiáját arra, hogy ott kísérget.
2: Hát igen, de ha Bach nem ezt gondolta, akkor most ezt miért kell fölülbírálni, de hát bírálja fel.
1: Itt azért két dolog is van, az egyik, hogy nem biztos, valószínűleg ezzel nem foglalkozott túlságosan sokat sem a csembalista, sem Sznokovszky, hogy akkor most itt mi legyen. A másik, hogy azért tudjuk azt, hogy a legújabb historikus trendek, szerintem ezek ugye 3 évente változnak, és általában szöges ellentétben állnak az előző 3 évvel az előtti trendekkel. Tehát azok a számok, azok nem feltétlenül azt jelentik, hogy kell játszani csembalónak, hanem azok csak úgy ott vannak tájékoztató jelleggel. Komolyan mondom, tehát a legértesültebb csembalisták terjesztik ezeket a nézeteket manapság. Nem tudom, ebben nem akarok most belemenni, csak erről is lehetne fél órát beszélni körülbelül.
0: Bach 5. brandenburgi versenyének első tétel egy D-dur tétel, de van egy moll középrésze, és aztán jön az a híres kadencia, egy improvizációszerű csembaló szóló. Hallgassuk most Gardiner felvételéről ezt a bizonyos fiszmoll középrészt és a visszatérés elejét.

0: John Eliot Gardiner és az angol barokk szólisták 2009-es lemezéről hallottuk a 5. brandenburgi verseny első tételének egy szakaszát, a visszatérés előtt a csembaló szólót, és aztán, ahogy visszatért a főrész, nagyon különös trilla, vibrátó, mi volt ez? Mi van a kottában, mit kell játszani a fuvolistának és a hegedűsnek, mert ugye a csembalista nem nagyon tud itt variálni.
1: Ezek kromatikusan fölfele mozgó szólamok, a hegedű is, meg a fuvola szólam is, és hullám, egy hosszú, több soron keresztül tartó hullámvonal van írva mind a két szólam fölé. Ezt egyesek trillaként fogják föl, mások ilyen negyedhang trillaszerűséget, vagy ilyen vibrátószerűséget csinálják, ezt nem tudjuk pontosan, azt sosem fogjuk megtudni, de az tény, hogy ez a jel ilyen kromatikus felfele mozgásnál többször is előfordul Bachnál, tehát bizonyosan nem egy szabványos trillát akar, vagy trillásort
2: nagyon
1: akar
2: élni. Nagyon hálás vagyok Bachnak, mert a zenetudósokra gondolt, hogy legyen feladatuk a 20. században, a 21. században, hogy ezeket kiderítsék, és aztán vitatkozzanak egymással.
3: Igen, a fuvolásoknak ez nem volt feladat, mert szerintem elég egyértelmű a helyzet. Ilyen hullámvonalat, csembalvonal például soha nem találunk Bachnál, de dallamhangszereknél igen. A vibrátó az új mozgással képzett, tehát nem a légzőizmokkal képzett, vagy GG-vel képzett vibrátó, pedig egy korabeli elterjedt gyakorlat volt. Francia fuvolások kezdték el csinálni, ez le van írva, ez a technika, tudjuk, hogy alkalmazták, tudjuk, hogy milyen helyzetekben alkalmazták, sokszor hullámvonallal, lásd Pierre Tanikin Philidor fuvolaszvitjét, most csak egy példa, pár éve a Brandenburgia versenyek előtt jelent meg, és azért azt is kell tudnunk, hogy Bach először francia fuvolásokkal állt kapcsolatban, mert az első fuvolások Németföldön franciák voltak, és hozták a nyelvüket, a technikájukat, úgy értem a zenei nyelvüket, a kompozíciójukat, tehát itt szerintem ezen nem kell túl sokat gondolkodni, az a hullámvonal, az a milyen vibrátószerűség, hogy pontosan milyen és milyen mértékű ízlés dolga, tehát ezt a korabeli iskolák is azt írta, elmagyaráznak valamilyen technikát, és utána azzal fejezik be a magyarázatot, hogy végsősorban az ízlés dolga úgysem lehet ezt szóban vagy írásban átadni. És hát a hegedűnek szerintem ugyanaz a helyzet.
0: Ha már itt a kottánál tartunk, ugye említettétek, hogy be van írva ez a különös hullámvonal, és én úgy tudom, hogy Bach azért elég ritkán ír dinamikai jeleket, de itt be van írva pianissimo és forte. Crescendóról ugyan nincs szó, Gardiner mégis úgy játsza, mint ez egy crescendó lenne, nem mindenki. Következő felvételen a Giardinoék nem crescendót játszanak, hanem pianissimót, és aztán egyszer csak fortét. Lehet, hogy ez a hullámvonal valamiféle crescendót is jelöl?
3: Nem hiszem.
1: A crescendo kifejezést nem használták ebben a korszakban. Egy picivel később Kvancnál jelenik meg egy ilyen hárombetűs rövidítés. Azt hiszem, hogy ZST-m, azt jelenti, hogy mit zunehmendes, terkedes, tones, azaz a hang növekvő erejével, és mit abnehmendes, terkedes, tones, az pedig a diminuendo, elfogyó erővel játszandó. Tehát a németek valamivel később ilyen módon próbálták ezt jelenni, de a legtöbb kottább egyébként eleve dinamika nem nagyon van, crescendo, diminuendo végképp nem szerepel, szerintem Haydn előtt nem nagyon látom. Philipp Emanuel Bachnál talán már előfordul egy döntő.
0: Tehát akkor ez
1: crescendo, Mannheimért persze.
0: Tehát akkor ez fontos, hogy ide Bach beírta, mert te is mondtad, hogy nem nagyon írtak be dinamikát egyáltalán, hogy pianissimo és forte.
1: A brandenburgi versenyek ebből a szempontból egy nagyon részletes kottaképet mutatnak, tehát összehasonlítva Bach saját műveivel is sokkal több dinamikát ír be, de hát nyilván nem annyit, amit valójában alkalmaztak.
3: Igen, azért tegyük hozzá, hogy a crescendo, mint zenei terminus nem volt használatos, vagy legalábbis nem tudunk róla, vagy én nem tudok róla, és kottában sem látunk ilyet kiírva, meg a jelölés értelemszerűen nem létezett, de attól még azt ők gondolhatták, meg kívánhatták, hogy bizony a szakaszon crescendo legyen, tehát ez egy, nem egy ördögtől való dolog, és akkor sem volt az. Most én látok például nagyjából ennek a generációnak volt egy francia szerzője, Leclerc, akkor ott látok egy olyan szekvenciát, egy, mit tudom én, hatütemes szakasz, hogy pianissimo, piano, poco, forte, forte. De most hát ez mit jelent, ha nem crescendót jelent? Éppen csak nem ismerték meg, nem találtak még ki ezt a kisebb-nagyobb jelet ehhez, vagy a crescendo fogalmát. Tehát ez egy létező dolog volt. De és viszont azt hiszem, hogy a Giardino megoldása is adott esetben jól indokolható, meg egy folyamatos crescendo is jól indokolható egy ilyen szekvenciánál. Ezt nem tudom eldönteni.
1: Azért most ott tartunk a notáció kérdésénél. Azért az fontos tudni, hogy a nagy különbség a romantikus zene és a mondjuk a klasszicizmus zenéjére is érvényes, ez kottaképe, eredeti kottaképek között az, hogy a romantikus zene az tele van zsúfolva előadói utasításokkal. Tehát nagyon gyakran igen pontos metronom számok vannak például, tehát akkor lehet tudni, milyen tempóban kell muzsikálni. Rengeteg egyéb előadói jel van, ami a dinamikára, az artikulációra, tehát az egyes hang meg a hangcsoportok megformálására vonatkoznak. És itt. Most a barokk kottakép az teljesen más, abból mindez hiányzik. Például a tempójelzések nagyon gyakran egyáltalán nincsenek. Például az első tételnél nincs oda, vagy Allegro. Nyilván Bach épeszű muzsikusok számára írt ezt a zenét, és ezek az épeszű muzsikusok tudták, hogy egy koncerto első tétele Allegro, fölösleges tintát pazarolni rá, de nincs odaírva, és még kevésbé van odaírva egy bizonyos metronóm szám. Na most hát ennek köszönhető az, hogy például igen nagy a szórás a felvételek tempói között. Tehát én készítettem magam egy kis mini statisztikát. Az első tétel tempói a leglassabb és a leggyorsabb között 50%-kal különböznek egymástól. Tehát a leggyorsabb az, ha jól látom, 9 perc 11 másodperces, ez Gardiner felvétele, lásd csodát. A leglassabbik pedig Furtwängleré, ami 14 perc 15 másodperces, ez 5 perc és 4 másodperc differencia, ez gyakorlatilag 50%. Most a lassú tételnél ez még sokkal nagyobb, ez a differencia tempók között, ott gyakorlatilag 100%, mert a leggyorsabbik felvétel, érdekes módon Alfred Cortoyéké, az 4 perc

0: mintha Wagnert muzsikálnak, kreatív módon tele írja dinamikákkal, artikulációkkal, tempókkal, tempomódosításokkal. Az mindenkori zenei kifejezés általa felfogott, hogy ezt ő felfogja, hogy ez például egy varázslatos szakasz, ez a fiszmol szakasz, akkor ezt lelassítom. Az egy harcias szakasz, egy nyitó szakasz, akkor az gyorsabb és harciasabb. És itt tovább ennek megfelelően dinamikai jelekkel, artikulációs jelekkel és egyebekkel és tempó módosításokkal zsúfolja tele a kottát a muzsikusai számára, mint karmester, és akkor ezt így játsszák. Hát ezt hallani azért például Furt Wenglernél, meg Stokowskinál is, az az érzésem, ami nem feltétlenül rossz. Viszont a barokk muzsikus pedig az utóbbi években, évtizedekben már rendelkezésünkre áll, és egyre nagyobb elfogadottságot nyerő régi források alapján a pucérkotta képet is bizonyos szabályok alapján olvasta. Tehát például a lépőhangokat éneklőbbre játszotta, a nagyobb hangközöket rövidebbre játszott, ez a cantabile, suonabile artikuláció. Ezt nem kellett beírni a szerzőnek, ezt automatikusan így játszották. A kisebb hangcsoportoknak az artikulációja is szabályoknak volt alávetve. És így tovább. Maga az ütemű mutató például a tempót nagymértékben befolyásolja. Például nagyon érdekes, hogy a harmadik tétel nem 6/8-ban van leírva, már pedig egy jig jellegű tétel, hanem 2/4-ben, triolákkal és pontos ritmusokkal, ami nagyon különös kottakép, szokatlan kottakép, és itt ugye felismerül az a ritmikai, ritmizálási probléma, hogy most egyeztessük el 16-adokat a triolákkal, nem akarok ebben nagyon belemenni, de nekem meggyőződésem, hogy a 2/4-et azért használja, mert ha 6/8-ot látna a muzsikus, akkor túl gyorsan játszaná, és nem férnének bele a csempőségek, balónak a 16-odai ebbe a tételbe. Tehát egy 6/8-ados zsigben igen ritkán vannak 16-odok, és az alapjában véve lassabb. Ez pedig egy 2/4-es, amiben bele kell, hogy férjenek a 16-odok.
1: Két dolgot szeretnék ezt hozzátenni, hogy borzasztó érdekes, mondjuk Bach feldolgozás, vagy hogy is nevezem, a Bartók féle Wartemper írt ezt. Ugye beleírja az összes dinamikai jelzés, crescendókat, stb. És hát Bartók csak egy a sok közül, aki ilyesmit tett. Csak nekünk érdekes, hogy egy ilyen nagyszerű zenész, mint Bartók, tulajdonképpen mit csinált ezekkel a Bach darabokkal. Ha én azt nagyon komolyan úgy játszanám el, nem biztos, hogy ez ma például a Benedeknek tetszene. Ugye, ez az egyik dolog, amit meg akartam jegyezni, másik pedig hát a francia nyitány. Egy híres eset, hogy a francia nyitány hogy kottázták le, és hogy kell játszani. Na most ez az, amit a korabeli zenész tudott, mert hagyományok voltak. Itt csak az a probléma, hogy persze nemzetek vagy földrajzi egységek közt különbségek voltak, és ezt is kéne tudni. Tehát nem kellett nekik mindent leírni, mert ott volt a hagyomány. Jött a francia forradalom előkészítő eszmék például, és az utána következő eszmék, és ez a fajta gondolat, hogy a zene legyen demokratikus, a kotta is legyen demokratikus. Tehát mindent írjunk le pontosan, azt kell csinálni, mert a kottában van. Na most ebből az igazi katyvasz az, hogy egy ilyen kottaképet kérünk számon a barokkon, és ha nem kapjuk meg, akkor hát csinálunk, amit csinálunk. Szóval...
2: Mindjárt rátérünk a második és a harmadik tételre, de előtte Kovács Sándor kedvéért hallgassuk meg az Il Giardino Armonico felvételéről még az első tétel végét, az, hogy ők hogy játsszák ezt a pianissimótól fortéig vezető szakaszt.

0: Kovács Sándorhoz fordulok, hogy tetszett az Il Giardino felvétele most itt együtt hallgatva?
1: Ugyanúgy tetszett, ahogy először, mikor hallgattam. Én nagyon izgalmasnak találom. Pont azt nem mutattuk persze be, hogy az első tétel kezdődik. Nagyon szépen frazeálnak. Az első témában van mindenféle hullámzás a Giardino felvételnél, és sok érdekes ötletük van. És ugye nekem van egy mániám, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy van ez egy ilyen új kifejezés, hogy alázatosan kell a mesterművekhez közeledni. Ezt kikérem magamnak. Nem alázatos, nem kell, nem érdekel, hogy alázatos valaki. Legyen számomra érdekes, mondjon valamit nekem, hogy miért játssza el ezt a darabot. És győzzön meg. Ahhoz nem kell alázat. Így van egy ilyen közkeletű tévedés, hogy a tartalom és forma az úgy néz ki, hogy a tartalom az a mű, és az előadó az adja a formáját a műnek. Ez nem biztos, hogy így van. Mert a tartalom lehetek én is, mint előadó, és az én tartalmamat belevetítem a műbe, mint formába. Tehát ez egy kölcsönös dolog. És ezt kéne megérteni általában az előadó művészetben, hogy ez nem egy egyirányú folyamat. Nem az, hogy térdre hullok alázattal, és megpróbálom a művet valamilyen ilyen rettenetes alázattal eljátszani. Nem, nem. Ez egy kölcsönös dolog, és érdekessé, aktuálissá kell tenni a közönségre. Be kell bizonyítani, hogy miért játszom el. Csak azért, hogy most megint megszóljon, nincs értelme.
2: Ugye a zene egy nyelv, azért ezt ne felejtsük el. Tehát ebben a korszakban különösen hangsúlyozták ezt a legkompetensebb valakik. Például Johann Mattheson, Bachnak barátja is volt, és abszolút kortársa. És ő például azt mondja, hogy a zene az Rede in Tönen, egy beszéd hangok által. Na most egy beszédhöz kell egy beszélő, aki előadja. Tehát ilyen módon ez tulajdonképpen rokon a költészettel, vagy a színjátszással egyik sincs meg előadó nélkül. Na most egy Shakespeare darabot, ha valaki megpróbál objektívan, mint a mesterséges intelligencia felolvasni, ugye hát ilyet lehet hallani az éterből, hát az elviselhetetlen. Tehát nyilván a zene sem így játszandó, hogy a pucérkottaképet realizáljuk, és tessék, egye meg a kedves hallgató így, ahogy van, hanem nyilvánvalóan szükség van mindarra, amit az előadó hoz magával. Ez egyrészt tudás, másrészt egy személyiség. És mindez a művet kell, hogy szolgálja valamilyen módon. Ezt nevezhetjük adott esetben alázatnak is, mert nem arról szól, hogy akármilyen darab van, majd én megmutatom a magam.
1: Ez a dolog másik oldala, amikor én vagyok a fontos az előadó, és ráte. Igen, a kettő.
2: És ilyen a színházban is nagyon gyakran előfordul, legyünk őszinték. Tehát hány olyan színi előadást látunk, ahol a darab csak alibi, ahhoz, hogy a rendező adott esetben félig meddig pervers fantáziáját kiélje a szemünk láttára, és erre nem biztos, hogy szükségünk van. Erre a zenében sincs szükségünk, de valóban az előadó, az értő és érző, és magával ragad előadó az nélkülözhetetlen.
1: Hát amit most mondasz, hogy a rendezések, vagy a bayreuthi rendezések, hát egy Hanninger, amit időnként csinálnak Wagnerből, mert ez pont a fordítottja ennek a bizonyos alázatos viselkedésnek.
3: Én csak nagyon-nagyon röviden szólnék hozzá, visszatérve itt az előadáshoz, és nem akarom elvenni Sándor örömét itt az előadás hallgatása közben. Nekem nem tetszik, és nem tartom ezt egy jó és fontos előadásnak. Alázat valóban nincsen túlságosan jelen, de arra kérdése sincs meg a válasz, hogy ezt most miért csinálják, és miért adják elő. Én semmiféle különösebb indítatást, gondolatot, örömöt itt nem hallok, azt hallom, hogy vannak ilyen ötletek, amiket így bedobnak, hogy szórakoztassák magukat meg a közönséget. Ez nekem nem kell.
2: Ami engem zavar ebben az előadásban, azok minduttalan előjövő kis trillácskák. Közs a lassú tételben. Állandóan, de a gyors tételekben is rendszeresen számomra teljesen indokolatlan hozzáadott trillácskák vannak, ami nekem egy kicsit azt az érzést kelti, hogy kicsit unják, már túl játszották. Ami még kicsit zavaró, az, hogy a csembalista rendszeresen azt csinálja, hogy egy frázis végén a normális alsó manuálról, ahol ugye be van kapcsolva két vagy három húrsor, fölmegy a fölsőre, hogy a frázis végét lekerekítse, lehalkítsa, majd a következőt jó hangosan bírja indítani. Ez is egy nagyon-nagyon furcsa motorosság.
3: Ez egy romantikus manír.
2: Ez egy eléggé romantikus manír, ami hogy mondjam, hát szóval nem nagyon passzol ebbe, de hát nem tudom.
1: Majd elgondolkodom otthon, még egyszer meghallgatom.
2: De unalmasnak nem találtam egy percet. Egyébként ebben a felvételben is a másik tétel tetszett nekem viszonylag. Tehát ott is zavartak ezek a minduntan előjövő trillácskák. És a harmadik pedig nagyon jó, kellemesen hegykén indul, az tetszett nekem. És ugyanakkor elég jó legátók is előfordulnak. Tehát a harmadik az viszonylag színesre sikerült ebben a Giardino-féle előadásban.
0: Akkor térjünk rá a második tételre, szó volt már erről a bizonyos affettuózó feliratról, és a pontozott ritmusokról, amiket itt hallhatunk, és ha már a beszédszerű zenéről volt szó, vagy a zene és a beszédesség kapcsolatáról, akkor térjünk vissza Harnoncourt úr felvételéhez, ami 1981-ben készült. Utána pedig rögtön hallgassuk meg az Il Giardinóval a tétel elejét.

0: Az Il Giardino Armonico, előtte pedig Nikolaus Harnoncourt felvételét hallottuk, az 5. brandenburgi verseny második tételének elejét. Beszéltünk ezekről a pontozott ritmusokról, de arról nem beszéltünk, hogy mennyire van beleszólása mondjuk egy karmesternek abba, hogy hogy veszik fel. Mert például itt a Giardino felvételén egészen más, hogy voltak, más távolságból hallhattuk a hegedűt, fuvolát, mint mondjuk a Harnoncourt felvételen. Szóval, hogy a hangtechnika az mennyire döntő, vagy az igazából elhanyagolható?
1: Nem hiszem, hogy elhanyagolható. Leng úgy jut eszembe, aki életének nagy részében nagyon erősen foglalkozott azzal, hogy hogy veszik őt föl. És megcsinálta azt, hogy ő borzasztó egyenletesen, már egyenletes dinamikával eljátszott akár Bachot, és utána az egyik szalagról, most lehet, hogy nem jól mondom a technikai részleteket, de mondjuk az egyik szalagról átjátszották a másikra, és vezényelt a technikusnak, hogy hova tegyen crescendót meg. Tehát igenis lehet ezzel élni, ezzel a hangtechnikával. Amúgy egy átlagzenész szerintem nem él ezzel, és az egy külön művészet, hogy vesznek föl dolgokat.
0: Nekem egyébként nagyon tetszett a Giardinóból ez a részlet, tehát nekem tetszett a fuvola hangja, bár kicsit éles volt, de tetszett a hegedű hangja is, tetszett a tempó, tetszett az, hogy kicsit pontozott ritmusokat játszanak. Benedek.
2: Igen, ez egész kellemes volt. Tehát nagyon nem kedvelem ezt az együttest, meg az első tétel, nagyon nem értettem egyet, de ez tulajdonképpen egész élvezhető volt egy-két részettől eltekintve.
0: Akkor most egy nagy kontraszt következik. Nagy kontraszt következik, mégpedig Furtwängler felvétele 1950-ből. Itt zongorával játsszák a csembaló szólamot.

0: Kurt Wengler 1950-es felvételét hallottuk, és itt volt nevetés, meg összekacsintás, meg szörnyűködés, szóval mi a véleményetek erről a felvételről? Bach 5. Brandenburgi versenyének második tételét hallottuk, ami csak a három szóló hangszert használja, ellentétben az első kvázi koncertó szerű tétellel.
1: Hát elviselhetetlen lassú a mi számunkra szerintem. Próbálok belehelyezkedni abba, hogy mondjuk 1951-ben, mikor ez a felvétel még új volt, akkor hogy hathatott?
0: Hát gondolom a mű is új volt a hallgatóknak.
1: És nyilván volt egyfajta ilyen elképzelés, hogy Bach ilyen hihetetlenül monumentális, egy óriás, akihez ilyen áhítattal közelítek, és csendben vagyok, és figyelem ezt a kibontakozó zenét. És ebbe a felvételbe, az első tételbe is vannak tulajdonképpen csodálatos dolgok, amikor furtlengre elkezdi ezt a kadenca részt, vagy hogy nevezzük, tehát amikor az a nagy zongora szóló kezdő. Nagyon szép dolgokat csinál, csak hát aztán ugye a lassúság az szörnyű lesz végül is.
2: Igen, tehát az előadás tényleg extrém és lassú, és pont ugyanerre gondoltam, mint Sándor, hogy azért 1950-ben vagy 51-ben, aki ezt a felvételt hallotta, annak jó eséllyel ez volt az első találkozása a darabbal. És hát mi már nem tudjuk valószínűleg előhívni azt az élményt, amikor ezt először hallottuk, de úgy el tudjuk képzelni, hogy az akkor több idő volt, akkor több időre volt szükség, tehát arra, hogy így felfogjuk, hogy mi történik. Pláne, hogy egyáltalán ez a repertoár sem volt annyira ismerős, nem csak a konkrét darab, ez nem volt annyira benne a zenei vérkeringésben. Úgyhogy ez megbocsátható tulajdonképpen. Mi nekünk ezt nehéz végighallgatni, de valószínűleg akkor ez másképp hatott. A másik, hogy hát ez viszont nagyon érdekes, hogy egy szempontból ez nagyon romantikus, és közben merész is ez az előadás. Most nem jutottunk el addig a részig, ahol elkezd Furtwängler, mert hogy ő zongorázik. Itt ezt ne felejtsük el. Ilyen egészen buzon is harmonizálásokat alkalmazni a kontinuó kidolgozásba. Igazából nagyon érdekes. Tehát neki ott még kellett valami, vagy nem tudom, vagy ezt érezte jónak, de
1: legalább valami ez csinál. Egy jó hasonlat, igen.
2: Nagyon hasonlít a Buzoninek a harmonizálásához, amit csinál.
3: Nagyon dús harmóniákat.
2: Egyébként a Buzoni egy nagyon jó zenész volt, szóval ez egyáltalán nem...
1: És közben eszembe jutott egy másik példa, ugye a Hámul mise. A Klemperer féle hámulmise, amik hát egészen más, mint a mai felvételek, de például ott az Et Incarnatus résznél az valami hihetetlen, hogy a Klemperer mit csinál, és ezek a dolgok teljes mértékben, a krucifixusra gondolok főleg talán.
2: Tehát ez etalon volt nekünk gyerekkorunkban, a Klemperer Máté Pasiat, az volt.
1: A krucifixusnak a vége az olyan, hogy most is rosszul vagyok a gyönyörűségtől, mikor ott van az a moduláció, hirtelen gédul, és utána az Et Resurrexit, az tényleg olyan, hogy feltámadás. És ha fölteszek egy historikus felvételt, akkor ahogy, hogy feltámadás, azt érzem, hogy az illető fogad most, milyen vidám, kezdődik a hétköznap. Szóval van azért ezekben a régiekben néha valami csodálatos, ami elmúlt.
3: Ezért ezt ne felejtsük el, hogy Cortónak a 18 évvel korábbi felvétele, hát azért ők is egy romantikus tradícióból jönnek, bizony fele ennyire lassú. Ugyanakkor szerintem ez egy picit a másik véglet, az egy kicsit hűvös talán. Abból kicsit hiányzik az affettóz, az affektáltság, az érzelemgazdagság, ami itt egy kicsit talán túlteng, de szerintem itt arról van szó, hogy hát Furtwängler azért valójában egy Wagner karmester, nem? És egy végtelen dallam igézetében él, és játssza ezt a tételt is, és az azért megszületik. Tehát a maga módján, a maga esztétikai rendszerében ez egy teljesen kiváló előadás. Hát mi már Bachot máshogyan szemléljük, és Bachnak valószínűleg nem ez volt az esztétikája, ami Furtwänglernek és Wagnernek, de hát Isten bocsássa meg.
2: Ha már Kurtot említed, azt az előadást lehet, hogy érdekes lenne egy picit behallgatni abban a második tételben, mert teljesen egyetértek Balázssal, ott tényleg egy kicsit ilyen túl kiegyenlített, polírozott, kevésbé beszédes előadás, és szerintem ott talált haza Kurtot, igazából ott jobban érezte magát, mert ő tényleg, tehát Ravel, Debussyt és Chopint játszott igazából a legjobban. Tehát ez a lassú tétel neki valószínűleg kevésbé volt idegen, ez, és ezért is más, és talán távolabb eső a mi mai elképzelésünk köz, miközben az első tételét mennyire élveztük mindannyian.

Alfred Cortot 1932-es felvételének részletét hallottuk. Hát Cortot igazi kamarazenész meg szólista, valószínűleg azért állt neki jobban ez a tétel. A kvartett mai műsorában Bach 5. brandenburgi versenyének különböző felvételeit hasonlítjuk össze. Kovács Sándor zenetörténész, Csalog Benedek fuvola művész és Máté Balázs kordonka művész ül itt velem a stúdióban. És akkor térjünk rá a már sokat emlegetett harmadik tételre. Ez egy D-dur tétel, a tempója kérdés, ugye két negyed. Beszéltünk arról, hogy itt a nyolcadok, a negyedek, vagy mi az alaplüktetés tulajdonképpen. Hallgassuk, hogy Christopher Hogwood hogy játssza ezt 1985-ben.

0: Hogy tetszett nektek Christopher Hogwood felvétele?
1: Hát először is ez az a verzió, amit kevésbé játszanak, az már önmagában érdekes. És nagyjából akkor derül ez ki, amikor belép a csembaló. Ott van valami, ami annyira nem ismerem a kettőnek a különbségét, de rögtön megütött a fülemet, hogy ott ez nem az, amit én megszoktam az eddigi felvételektől. Nekem tetszett, nekem én úgy vagyok, említettem már ezt a messiás felvételt, hogy vannak neki fantasztikus felvételé, és vannak olyanok, amik nagyon jók, de nem igazán érdekesek.
2: Nekem az volt az Ogotorról mindig a benyomásom, hogy a viszonylag egyszerű dolgokat, már pedig hát azért a messiás kevésbé komplex zene, mint a legtöbb Bach mű, azokat sokkal jobban csinálja, mint mondjuk Bachot. Itt egyszerűen azt éreztem ennél a harmadik tételnél is, hogy nagyon sok minden kimarad, ami benne lenne a darabban. Ez egy sokkal gazdagabb és komplexebb tétel, mint ami itt szól. Ezzel együtt tulajdonképpen élvezhető, tehát semmi nagy bajt én itt nem érzek, csak ez sokkal színesebb, gazdagabb, izgalmasabb zenénél.
3: Igen, és azt hiszem, hogy friss, de nem hajszolt, elegáns tempó és előadás ez. A csembaló szólók elegánsan virtuózak, sajnos a B rész, ugye, ami elmegy hámolba, és aztán egyéb hangnemekbe, és mindenféle nagyon, hát szerintem nagyon izgalmas események zajlanak. Hát azok az így eléggé mechanikus ebben az előadásban. Nem nagyon vannak kontrasztok, elég szűk a dinamika és skálája is. És hát a végén pedig angolosan távozik.
0: Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a felvételek történetére, mint ha ott is lenne valami egyértelmű tendencia. Lehet, hogy van, de azért talán nem annyira egyszerű a helyzet, hogy régen zongorát használtak, aztán jött a csemballó, aztán a historikus előadásmód, és akkor most itt vagyunk a 2020-as években. Mert van olyan felvétel, ami a 2000-es évek elején készült, és zongorát használnak benne. És van olyan felvétel, ami régen készült, 60-as években is csemballót használnak benne. Úgyhogy javaslom, hogy a harmadik tétel részletét most hallgassuk meg két olyan felvételen, ami ennek a szempontnak felel meg. 2003-as Murray Perálya felvétele, amelyen zongorát hallunk, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszik, és utána hallgassuk meg Stokowski felvételét, ami 1960-ban készült, egy régi felvétel, viszont csemballó szól.

0: Murray Perája 2003-as, utána pedig Leopold Stokowski 1960-as felvételét hallottuk. Az utóbbin csemballó szólt, az előbbén pedig zongora. Lehet ma zongorával játszani Bachot? Illik még zongorával játszani Bachot? Hogy tetszett? Mert Perájának fantasztikus ujjai vannak, szerintem ő nagyon jól játszott.
1: Nagyon szégyellem magam, nekem tetszett ez a zongora szóló. Ugyanakkor a zenetudós énem azt mondja, hát ez borzasztó. De hát mit csináljak?
0: Szerintem egy jó felvétel, azért hoztam el.
2: Semmi baj ezzel nincsen, mármint a zongorával, és egyértelműen ő talán az egész társaságból, tehát a 8 felvétel billentyűs játékosai közül a legjobb játékos, talán még a Herbert Tehaici, aki a Zárdonkor felvételén játszik, ő ilyen kvalitású billentyűs játékos. Nem is ez a baj, hanem talán ebben a tételben nem jön ki annyira, mint a másodikban és az elsőben, hogy szinte túl jó zongrista Perája, és ezért egy csomó olyan dolgot csinál, ami nem igazából adekvát. Tehát egyszerűen ilyen szép megoldásai vannak, amitől egy kicsit minden kisimul, egy kicsit minden tökéletes, polírozott lesz. Nem baj, tehát sohasem bosszantó, ahogyan játszik, igazából élvezhető és szép, de azért nagyon nem egy ilyen előadást kívánok magamnak.
0: Tehát, hogy kevésbé kamara zenei?
2: Hát azt is lehet mondani, meg azt hallom, hogy itt azért 25 próba volt, tehát itt nagyon ki van dolgozva minden, ami egyáltalán nem baj, manapság ritkán jön össze ennyi. Ez egy nagyon jól megcsinált, nagyon jól kitalált, nagyon jól játszott felvétel, és mégis számomra nagyon messze van az optimálistól, és a zongorázása abszolút semmi bajom nincsen, és az övével meg konkrétan szintén semmi, nem ez a gond, ha van valami egyáltalán.
3: Most a spontaneitás bizonyosan hiányzik belőle, hát ez a Benedek úgy fogalmaz, hogy 25 próba volt legalább rá, ez szerintem ezt tükrözi. Másrészt meg a kontrasztok, illetve a zenei gesztusok is nagyon kulturáltak a szónak jó és rossz értelmében egyaránt. Szóval lehetne időként kicsit kevésbé kulturált, lehetnének nagyobb gesztusok, lehetnének nagyobb kontrasztok talán. Nem a kerekdettség és az ápoltság az egyedüli ismérve egy jó előadásnak, az is, de azért, hogyha a szerző nagy kontrasztokat ír le, vagy legalábbis számomra azt ír le, akkor lehet, hogy hiányolni fogom, hogyha az előadó ezeket lekerekíti, legömböíti.
1: Bezzeg a Giardino, ugye?
0: Bezzeg a Stokowski, aki szerintem nem kapott 25 próbát, nem is volt minden együtt, és aztán ő aztán igazán jól befejezte ezt a tépelt és az egész darabot.
3: A befejezés az nem kontraszt, bocsánat, a sárban, az agyakban döngölés a számára nem kontraszt. Ebben a szempontból egyébként nagyon jó, hogy ezek következtek egymás után, ugye az angolosan távozó Hogwood, illetve a nem is tudom, hogyan marciálisan vagy brachiálisan befejeződő Stokowski, ezek igen nagy kontrasztot alkotnak egymáshoz képest. Én a kontrasztot abban az értelemben hiányoltam a Perájától, hogy hát ugye a darab folyamán a dramaturgia egy kicsit elmosódik.
2: Ugye manapság a tempókról nagyon sokat tudhatunk, hogyha valakit érdekel, tehát azért ez egy nagyon alaposan dokumentált dolog, tehát nagyon sok 18. századi forrásunk van, és össze lehet rakni ezt a puzzle-t elég jól a később barokk német zenére és Bachra vonatkoztatva is. Kérdés inkább csak az, hogy akarjuk-e tudni ezt, vagy nem, és akarjuk-e alkalmazni, vagy nem. Na, azt kell, hogy mondjam, hogy a 8 felvétel közül a Perája előadásában tűnik úgy, hogy a harmadik tételnél legjobban megfelel a tempó annak, amit tudhatunk ma ezekről a dolgokról. Quantnak a pulzus számlálós tempó megállapításai, a tempo ordináriónak a leírásai, a különböző összehasonlítások, az ütemmutatóknak az önmagukban való tempó kifejezésük, és a többi, és a többi. Ez mind tényleg arra mutat, hogy valami ilyesminek kéne kb. Lenni a tételnek. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül rossz az, amilyennél lassabb vagy gyorsabb, de ez itt nagyon el van találva.
0: Kvartett mai műsorában Bach 5. brandenburgi versenyének felvételét hasonlítottuk össze Kovács Sándor zenetörténésszel, Csalog Benedek fuvola művésszel és Máté Balázs Gordonka művésszel. És elérkeztünk műsorunk azon pontjához, ahol választani kell. Melyik előadásban szólaljon meg Bach 5. brandenburgi versenye? Nem tudom, hogy egyességre tudunk jutni, döntsön egyikünk. Ti mit gondoltok, mit választani?
2: Legyen mindenkinek két választása, és hogyha van átfedés, akkor
0: Sándor?
1: Hát én mondom a Giardinot, de ezt nyilván nem fogjátok elfogadni. Másodikként mondom a Harlonkort.
0: Benedek?
2: Én elsőként Kortót, és másodikként Harlonkort.
0: Balázs?
3: Én elsőként mondom Harlonkort, és másodikként Kortót.
0: Akkor egyértelmű a döntés. Következzen Bach 5. brandenburgi versenye, Nikolaus Harlonkort és a Concentus Musicus Wien felvételéről, amely 1981-ben készült.

0: Kedves hallgatóink, a kvartett mai műsorában Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyének különböző felvételeit hasonlítottuk össze. Műsorunk végén pedig elhangzott a teljes mű, a Concentus Musicus Wien és Nikolaus Harnoncourt felvételéről, amely 1981-ben készült. Köszönöm a beszélgetést Kovács Sándornak, Csalog Benedeknek és Máté Balázsnak. Köszönöm, hogy eljöttetek. Munkatársam Bicó Fruzsina és Perkel János volt. A műsorvezetőt Katona Mártát hallották.
1: A 2024. szeptember 21-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Charles Gounod nagykultuszú 5 felvonásos operája, a Faust szól. A Goethe dráma alapján született mű főbb szerepeit Olha Kulcsinska, Jonathan Tettelman és Kyle Kettleson énekli. A Bajor Állami Operaház ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Müncheni Nemzeti Színházból. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reklám. Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Világsztárok és fiatal tehetségek, 40 ország, 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Rádió hangversenyek.
4: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből. Világjáró művészeink sorozatunkban Vámosi Nagy Zsuzsa fuvola művész és Balogh Zsolt zongora művész hangversenyét hallgathatják meg. Elsőként Philippe Gobert A-dur szonátája hangzik el előadásukban.

Philippe Gobert Ádúr szonátája hangzott el. És most következzék Paul Tafanel Sicilian etüdje, opusz 7-es.

Paul Tathanel Sicilian etüdje hangzott el, opusz 7. Kedves hallgatóink, hangversenyünkön a Sapszon Ferenc teremben Vámosi Nagy Zsuzsa fuvolázik, Balogh Zsolt zongorá játszik. André Chailleux, Andante és Allegro.

Elhozott André Chailleux, Andante és Allegro. Hallgassák meg Teodor Akimenko, Idill című darabját, opusz 14. Bálmosi Nagy Zsuzsa fuvolán, Balogh Zsolt zongorán játszik.

Teodor Akimenko opusz 14-es Idill című darabját hallották. Következzék Melanie Bonis opusz 64-es szonátája.

0: Melanie Bonis opusz 64-es szonátáját hallották, és ezzel véget ért hangversenyünk. Világjáró művészeink sorozatunkban Vámosi Nagy Zsuzsa fuvolázott, Balogh Zsolt zongorázott. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében készült 2026. április 9-én. A rádióközvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Acél Péter, a gyártást vezető Üregi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszonthallásra, a viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Ma este Charles Gounod nagykultuszú ötfelvonásos operája, a Faust szól. A Goethe dráma alapján született mű főbb szerepeit Olha Kulcsinska, Jonathan Tettelman és Kyle Kettleson énekli. A Bajor Állami Operaház ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Müncheni Nemzeti Színházból. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Radnóti Zsuzsa dramaturg mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: A dramaturg az egy nagyon gyakorlati szem, amely egyszerre látja a szöveget, és egyszerre látja, hogy ebből mi fog a színpadon megszületni. Tehát, hogy a szövegben mennyi színpadot lehet érezni.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: Átszellemült művészek, a harmóniák mesterei, a dallamokon át most megmutatják, hogy mire képes a zene. A Magyar Televízió első nemzetközi karmesterversenye, díjkiosztó gála est. Medvecki Ádámot köszöntjük, július 15-én 21 óra 35 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangversenyek.
0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből. Világjáró művészeink sorozatunkban Környei Zsófia hegedű és Gődény Márta zongora művész hangversenyét hallgathatják meg. Elsőként Wolfgang Amadeus Mozart 303-as köhöljegyzékszámú C-dur szonátája hangzik el.

Mozart 303-as köhögjegyzékszámú C-dur szonátája hangzott el. Most pedig következzék Ludwig van Beethoven opusz 23-as A-moll szonátája. Környei Zsófia hegedül, Gödély Márta zongorázik.

Beethoven opusz 23-as ámol szonátáját hallották. Kedves hallgatóink, a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből hallják Környei Zsófia hegedű és Gődény Márta zongora művész hangversenyét. Előadásukban most Edvard Grieg opusz 13-as G-dur szonátája hangzik el.

Thank you.

0: Edvard Grieg opusz 13-as G-dúr szonátája hangzott el, ráadásként pedig először Masné Thaïs című operájából a Meditáció, utána pedig Debussy Szép este című darabja. És ezzel véget ért koncertünk. Világjáró művészeink sorozatunkban Környei Zsófia hegedű és Gődény Márta zongora művész hangversenyét hallgathatták meg. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében készült 2026. április 23-án. A rádióközvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Üregi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszont hallásra, a viszontlátásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kalandozások a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya. Régi zenei kalandozások egy órában, vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Muzsikus legendák adásában Charles Aznavour Sanzon énekes életét és munkásságát idézzük fel.
2: Egyszer egy interjúban megkérdezték tőle, hogy szerintem mi a szerelem titka? Így válaszolt. A szerelem egy dal, amit nem tudsz befejezni. Mindig van benne egy fél sor, amit elfelejtesz, és újra meg kell írnod.
1: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
3: Az első operett, amit én láttam teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy az elképesztő, de szerelem volt első látása.
4: Te vagy az első modern operett primadonna.
5: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
6: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Duna World-on.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 55 perc. Híreink következnek.

0: teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Az iskolakezdési támogatás első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalmány formájában kapják meg a jogosultak. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a 3 hazai áruházban. A Budaörsi egységben például az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, ami a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. Az elmúlt 2 napban szintén csak nem 300 ember tartott 2-2,5 órás munkabeszüntetést. A szakszervezet 5 pontos követelés csomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyermeket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre. Egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Több mint 1 700 000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tajvánra csapott le heves esőkkel, és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. Itthon holnap is változóan felhős, napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hév, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: 19 óra. Opera a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mácsus Ottó nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ma este Sárgónó Faust című ötfelvonásos operáját hallhatják, arról a felvételről, mely 2026. február 8-án készült Münchenben a Nemzeti Színházban. A szereposztás a következő. Faust híres tudós Jonathan Tett

Tolman, tenor. Mephisto, az ördög, Kyle Kettleson, baszbariton. Margit, Faust szerelme, Olha Kulcsinska, szoprán. Valentin, katona, Margit bátyja, Florian Sampe, bariton. Wagner, diák, Thomas Moll, bariton. Zibel, Valentin barátja, Emily Sierra, mezzoszoprán. Márta, Margit szomszédja, Jamia Kaiser, mezzoszoprán. Közreműködik a Bajor Állami Operaház énekezenekara, vezényel Natalie Stutzmann. Az opera szövegét Johann Wolfgang von Goethe Faust című drámájának első része alapján Jules Barbier és Michel Carré írta. Az első felvonás cselekménye a következő. A magányos kétségbeesett tudós Faust megidézi Mephistót. Lelkiért cserébe a sátán vállalja, hogy megfiatalítja őt. Faust habozik, de Mephisto elébe varázsolja Margit képét. A fiatal és jóképű nemes ifjúvá változott Faust elindul, hogy felkutassa a gyönyörű lányt. A második felvonás cselekménye a következő. A város főterén a regimentjével háborúba készülő Valentin barátai gondjára bízza húgát, Margitot. A felbukkanó Mephisto különböző csodákat tesz, majd gúnyolódni kezd a leánnyal. A kihívásra Valentin karddal felelne, de fegyverét a sátán a levegőben ketté töri. Valentin és a városbeliek visszahőkölnek, és a kereszt jelével védelmezik magukat. Utóbb Faust is csatlakozik Mephistóhoz, és karját kínálja Margitnak, de a lány szerényen elutasítja. Hallgassuk az első és a második felvonást.

Bon, je vois une rate blesse.

Az első és a második felvonást hallottuk Sárgónó Faust című ötfelvonásos operájából. A szereposztása következő. Faust híres tudós, Jonathan Tettelman tenor, Mephisto az ördög, Kyle Kittelsen baszbariton, Margit Faust szerelme, Olha Kulcsinska szoprán, Valentin katona, Margit bátyja, Florian Sampe bariton, Wagner diák, Thomas Moll bariton, Zibel Valentin barátja, Emily Sierra mezzoszoprán, Márta Margit szomszédja, Jamilia Kaiser mezzoszoprán. Közreműködik a Bajor Állami Operaház énekes zenekara, a karmester Natalie Stutzmann. A harmadik felvonás cselekménye a következő. Faust hódolattal adózik Margit lakhelyének és az azt gondol óvó természet szépségének. Mephisto egy ékszeres ládikát hagy a lány házának küszöbén, és az némi habozás után fel is próbálja az ékszereket. A kertbe belép a sátán és Faust. A Margit őrzésével megbízott Mártát Mephisto magába bolondítja, biztatására pedig Faust elcsábítja a leányt. Hallgassuk a harmadik felvonást.

0: harmadik felvonást hallottuk Sárgónó Faust című ötfelvonásos operájából. A szereposztás a következő. Faust, híres tudós, Jonathan Tettelman, tenor. Mephisto, az ördög, Kyle Kittelsen, baszbariton. Margit, Faust szerelme, Olha Kulcsinska, szoprán. Márta, Margit szomszédja, Jamia Kaiser, mezzoszoprán. Kedves hallgatóink, opera közvetítésünket felvételről a Müncheni Nemzeti Színházból rövid ajánló után folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Hogyan mondjam el neked?
1: A Lemezelő következő adásában Radnóti Zsuzsa dramaturg mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
3: A dramaturg az egy nagyon gyakorlati szem, amely egyszerre látja a szöveget, és egyszerre látja, hogy ebből mi fog a színpadon megszületni. Tehát, hogy a szövegben mennyi színpadot lehet érezni.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Concerto Copenhagen hangversenyét hallgathatják meg. A Medici hercegi udvar zenei világa elevenedik meg olasz szonátákkal és madrigálokkal. Közreműködik Mark Moyo énekes, a művészeti vezető Lars Ulrik Mortensen csembaló művész. Barokk muzsika hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Sárgónó Faust című ötfelvonásos operájának közvetítését, arról a felvételről, mely 2026. február 8-án készült a Müncheni Nemzeti Színházban. A szereposztás a következő. Faust, híres tudós, Jonathan Tettelman, tenor. Mephisto, az ördög, Kyle Kittelsen, baszbariton. Margit, Faust szerelme, Olha Kulcsinska, szoprán. Valentin, katona, Margit bátyja, Florian Sampe, bariton. Wagner, diák, Thomas Moll, bariton. Zibel, Valentin barátja, Emily Sierra, mezzoszoprán. Márta, Margit szomszédja, Jamia Kaiser, mezzoszoprán. Közreműködik a Bajor Állami Operaház ének és zenekara, a karmester Natalie Stutzmann. A negyedik felvonás cselekménye a következő. 9 hónap telt el, Margitot, aki megszülte Fausttól fogan gyermekét, kiközösíti a város. Valentin hazatér a háborúból, Mephisto provokálására párbajt vív Fausttal, és súlyos sebet kap. Haláltusája közben örökre megátkozza húgát. Margit a templomba siet, imádkozni próbál, de fohászára Mephisto válaszol. A szerencsétlen ájultan esik össze az oltár előtt. Az ötödik felvonás cselekménye a következő. Mephisto elviszi Faustot a Walpurgiszei bakkanáliájára, de ott felmerül Faust előtt Margit képe, és elhatározza, hogy fölkeresi a leányt. Margit börtönben sínylődik, mert megölte csecsemőjét. Faust felajánlja, hogy meneküljenek el együtt, de ő elutasítja. Miután Istenhez fohászkodik bűnbocsánatért, meghal, és lelke a mennybe száll. Hallgassuk a negyedik és az ötödik felvonást.

0: Sárgónó Faust című ötfelvonásos operáját hallottuk. A szereposztása következő volt. Faust híres tudós, Jonathan Tettelman tenor. Mephisto az ördög, Kyle Kettlesen baszbariton. Margit Faust szerelme, Olha Kulcsinska szoprán. Valentin katona, Margit bátyja, Florian Sampe bariton. Wagner a diák, Thomas Moll bariton. Zibel Valentin barátja, Emily Sierra mezzoszoprán. Márta Margit szomszédja, Jamia Kaiser mezzoszoprán. Közreműködött a Bajor Állami Operaház ének és zenekara, vezényelt Natalie Stutzmann. A felvétel Münchenben a Nemzeti Színházban készült 2026. február 8-án. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Szöveg dal nélkül. Kedves jó Mici néni, majdnem félig volt a terem, ami óriási, mert itt első alkalomra alig vannak. Aztán lassan jönnek többen, ha már olvasták a kritikákat. A publikum igen tartózkodó, ugyanis idegenekkel szemben. Le nem írhatom az érzést, amint a hatemeletes, 3000 embert befogadó világhírű Kolon színházban megjelent a mi drága kicsikénk a pódiumon. Jött Liszt legendája. Ernő ezt úgy játszotta, hogy még soha, de soha így nem hallottam. Mikor bevégezte, úgy tördült fel a taps, mint egy orkán. Azt mondják, ilyen taps még nem volt a Kolomban. Az emberek őrjöngve tapsoltak, kiáltoztak itt-ott, muy bien! Szóval isteni volt. És aztán jött Liszt rapszódiája, majd szünet. A háziasszonyunk a nyakamba borult, az arca csupa tűz volt, és úgy lihegte, Istenem, mintha Liszt támadt volna fel, így még nem hallottunk Lisztet játszani. És aztán jöttek Ernő művei, és a lelkesedés leírhatatlan lett. Amikor bevégződött az előadás, megtörtént az a Kolomban, ahol már rendesen az első szünet után hazaszállingóznak az emberek, hogy mindenki ülve maradt, stombolva várta, hogy mi lesz még, majd ordítottak, hogy újra, és hogy volt, s négy ráadás következett, ami igazán csodaszámba megy itt. Kint is annyian vártak autogramkérők, még az utcán is, hogy eltorlaszolták a forgalmat. Zahár Ilona levele Dohnányi Máriának, Martinez, 1948. április 26-án.

0: Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Charles Aznavour chanson énekes életét és munkásságát idézzük fel.
1: Egyszer egy interjúban megkérdezték tőle, hogy szerintem mi a szerelem titka? Így válaszolt. A szerelem egy dal, amit nem tudsz befejezni. Mindig van benne egy fél sor, amit elfelejtesz, és újra meg kell írnod.
0: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A barokk muzsika után a berlini szimfonikus zenekar játszik. Műsorukon Auguste Olmes, Schumann, Webern és Beethoven egy-egy alkotása szól. Utóbbi zongora versenyében a szólista a koreai Song Chin-ho. Vezényel Kazuki Yamada. Áprilisi koncert a berlini filharmóniából, hétfőn 20 óra 26 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, opera közvetítésünk után most a Budapesti Fesztiválzenekar művészei játszanak. A felvétel a Fesztiválzenekar próbatermében készült 2020. április 12-én. Először hallgassuk Bartók Béla műveit Martos Attila átiratában. A három rondó népi dallamokkal sorozatból az első tételt, Andante, ezt követi Bartók Béla szonnatinája, majd részletek a gyermekeknek sorozatból. Előadja Kostyál Péter és Gulyás Emese hegedűn, Fekete Zoltán Brácsán, Martos Attila Nagybőgőn.

Bartók Béla műveiből hallottunk válogatást Martos Attila átiratában. Először a három rondó népi dallamokkal sorozatból az első tételt, az Andantét, ezt követte Bartók szonatinája, végül részletek a gyermekeknek sorozatból. Előadta Kostyál Péter és Gulyás Emese hegedűn, Fekete Zoltán mély hegedűn, Martos Attila nagybőgőn. Következik Robert Kahn opusz 54-es kvintettje. Előadja Jász Pál hegedűn, Liptai Gabriella Gordon Kahn, Szitka Rudolf klarinéton, Berecki Dávid kürtön, Mali Emese zongorán.

0: Robert Kahn Opus 54-es kvintettjét hallottuk. Előadta Jász Pál hegedűn, Liptai Gabriella, Gordon Kahn, Szitka Rudolf klarinéton, Berecki Dávid kürtön, Mali Emese zongorán. Kedves hallgatóink, a Budapesti Fesztiválzenekar művészeinek kamarakoncertjéből hallottak részleteket. A felvétel a Fesztiválzenekar próbatermében készült 2026. április 12-én. A felvételt Kuklis Béla hangmérnök és Komlós András zenei rendező készítette. Műsorunk végén hangmérnök kollégám Mátyus Ottó nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenitérőknek jó éjszakát, amíg fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő Bolla Milán.
1: Műsorajánló. First Night of the Proms. Július 17-én kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, blúzos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában először a nagymamák napját ünnepeljük. Sári László Nagymama tánca című művével, ahol basszus fuvolát hallhatnak csembalóval együtt. Ezután pedig új stúdió felvételeinken játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Élete nagy lehetőségét kapja.
3: Meghívtak egy meghallgatásra a Leszkálában.
2: De döntenie kell. Karrier.
4: Meglep a dolog, de értem.
3: Miért lep meg? Tudtad, hogy bármikor jöhet egy ilyen lehetőség.
2: Vagy szerelem. A sors hét útja. A második rész. Kedden 22 óra 45 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénártot hallják. Ma Rigó Sándor játszik szaxofonon az összeállításunkban. 2006. július 8-án Zsámbékon a barokk plébánia templomban készültek a felvételek. Rigó Sándor most 60 éves, ez egy 20 évvel ezelőtti felvétel. Szaxofonművész, tanár, jazzmuzsikus, van saját formációja és hangszerére átiratokat, saját kompozíciókat és pedagógiai célzattal is írt darabokat. Rigó Sándor partnere a klasszikus részben Lehmann Zsófia zongoraművész lesz. Eugène Bodza Ária című kompozícióját halljuk elsőként előadásukban.

Jean Bozza Ária című kompozícióját hallottuk Rigó Sándor és Lehmann Zsófia előadásában, most Paul Bono a szerző, két capriccio keringő formában a kompozíció címe.

Paul Bonneau Két kapricsó keringő formában című kompozícióját hallottuk Rigó Sándor és Léman Zsófia előadásában. Most Astor Piazzolla három tangó etüdjét Rigó Sándor játsza szólóban.

Astor Piazzolla három tangó etüdjét hallottuk Rigó Sándor előadásában. A Hellén Szvit következik, Pedro Iturralde kompozíciója. Rigó Sándor játszik szaxofonon, Lehmann Zsófia pedig szongorán.

Pedro Iturralde, Hellén Switchjét hallottuk Rigó Sándor és Léman Zsófia előadásában. S Bartók Béla három burleszkéből következik a Kicsit ázottan, azaz a második darab, az előadó Léman Zsófia.

Liman Zsófia előadásában hallottunk Bartók Béla kompozíciót, a három bőrleszkből szólt a kicsit ázottan. Ez volt a mai klasszikus és jazz, azaz a 2006. július 8-án a zsámbéki barokk plébánia templomban rögzített koncert klasszikus fele. Most következzék a jazz rész, továbbra is Rigó Sándor játszik szaxofonon, közreműködik Franz Knapp zongorán, Walter Tögel basszusgitáron, Alex Tosztál dobol. Az Oh Happy Day hangzik el, Philip Daldridge és Edwin Hawkins örökzöldje, majd Rigó Sándor szerzeményeket hallunk, Suicide, Korál 89 és Hajnali járat címmel.

Rigó Sándor szaxofonon játszott, Franz Knapp zongorán, Walter Tögel basszusgitáron, Alex Lasztal dobolt. Témacím szerint elhangzott Oh Happy Day, Suicide, Korál 89 és Hajnali járat. A mai klasszikus és jazzben Rigó Sándor szaxofonos 2006. július 8-án Jean Bacon a barokk plébánia templomban adott koncertjét hallhatták. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Acél Péter, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. A klasszikus és jazz végén búcsúzom, elhangzott műsorú meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották. Most szóljon Maurice Whitney, Rumba című alkotása. Rigó Sándor szaxofonon játszik, Krisztinán Lépgrill zongorán.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Harcsás Gergely. Elfogadja az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett csak nem 500 katonat ettesküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai német filmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Venezuelában 4300 fölé emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma, több mint 300 halottat még nem sikerült azonosítani, közölte a parlament elnöke. A hivatalos adatok szerint eddig csak nem 6500 embert sikerült kimenteni a romok alól. A földrengésekben több mint 850 épület megrongálódott. A kormány becslései szerint 25 000 új otthonra lesz szükség. A Lehullott gyümölcs című film nyerte a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. A Myanmari cseh francia koprodukcióban készült alkotás a nők közötti szerelem társadalmi kérdéseit vizsgálja. A 9 napos fesztiválon idén 137 filmet vetítettek, és a Forrás című szlovák cseh magyar koprodukciós drámát is díjazták. Az időjárásról: holnap is változóan felhős, napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz. Nagy tavaink vize 23-25 fokos. Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Németh Attilát hallják. Munkatársaim a hangmérnök Szabó Péter és a szerkesztő Katona Márta. Eddig legalább másfél száz elméletet olvastam arról, hogy vajon mi okozhatta Mozart halálát 1791-ben. Szóba került a tüdőbaj, a reumaláz, a szívbaj, a vese elégtelenség, és ugye Milos Forman filmjéből tudhatjuk a szakmailag féltékeny kolléga Salieri feltételezett ármánysága is megmozgatta a drámaírók fantáziáját, de ezt tudjuk, hogy a fantázia szülötte, Salieri nem volt bűnös. Tőle szól a Trofónió barlangja című opera nyitánya.

Antonio Salieri Trofonio Barlangja című operájának nyitányát a Stavangeri Szimfonikus Zenekar adta elő. Azt hiszem, sokan nem kedvelték Salierit, aki teljhatalmú úr volt Mozart idejében. Persze tiszteletnek örvendek, de hát a tisztelet meg a szeretet az két külön dolog. Alexander Scriabin két poémája következik.

Alexander Scriabin opusz 32-es két poémáját Jason Gillam játszotta. 74 opuszában mindössze 7 akad, ami ne szóló zongorára készült volna. Scriabinra ifjúkorában Chopin stílusa hatotta a legjobban. Most Susan Spain Dunk Kentonia című zeneműve szól.

Antonia, Susan Spain Dunk kompozícióját a BBC skóciai zenekar adta elő. 1962-ben halt meg ez az angol zeneszerző hölgy, édesapja házépítő volt, és a híres londoni promenád koncerteken már 1916-ban előadták darabjait. Chiara Margarita Cozzolani nővér motettája következik.

Laudate Pueri, Chiara Margarita Kozzolani nővér motettáját hangszeres szólisták, illetve a Capella Artemisia adta elő. Carl Philipp Emanuel Bach egy emlékezésében leírja, hogy apja először mindig az egész hangszert, az orgonát tuttiban próbálta ki, tehát megvizsgálta az orgona tüdejét. Most az atya korál előjátéka szól.

Bach egyik korál előjátéka hangzott el a Schmücke Dich, O liebe Seele, Schönberg átdolgozását a Sydney Szimfonikus Zenekar játszotta. John Tavener jazzzenéje 1981-ben íródott, amikor Tavener 37 éves volt. Ezután Mozart műve szól, a C-moll adagio és fuga.

John Tavener jazzzenét hallottuk a norvég szólisták kórusának előadásában, majd Mozart muzsikája hangzott el az 546-os körüljegyzékszámú C-moll adagio és fuga, ezt a rizőri fesztiválvonósok játszották. Következő zeneműünk, amit meghallgattunk, Sibelius opus 82-es 5. szimfóniája.

Sibelius 5. szimfóniáját a BBC Velszi zenekar adta elő Thomas Sondergaard vezényletével. Egy korabeli kritikus azt írta, hogy a zeneköltő vezénylése pontosan, világosan érzékeltette a legfinomabb árnyalatokat is. Remek karmester volt. Most Brahms opus 120-as Es-dur szonátáját halljuk a notturnóban.

Johannes Brahms-opus 120-as Esdur szonátáját Hans Christian Brain és Howard Gimse szólaltatta meg. Nagyon mély, elgondolkodtató muzsikák a kései Brahms művek, a zeneszerző minden élet tapasztalata benne van a darabokban. Egy nyári kertben Délius muzsikája következik.

Rachel Padgett, Elizabeth Kenny és Marcin Świetkiewicz hangversenye következik, ami a londoni Wigmore Hallban volt. Ez London egyik legjelentősebb kamara zenei, illetve dalesteket rendező koncertterme, a legfontosabb kamara zenei központként tartják számon. 1901-ben nyílt meg Bechstein Hall néven, a híre zongora gyár támogatásával. Aztán a német tulajdon miatt az állam lefoglalta, szóval eléggé zavaros volt a Wigmore Hall története, de az akusztikája világszínvonalú, és körülbelül 540-en férnek el benne. Elsőként Heinrich Ignaz Franz von Bieber Ádor szonátája hangzott el